0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok felelő.

0: Seriously?
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
3: Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: fűben és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin. Viszont Bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper, farmer, Dunakavics, Boci Csoki, Kubai Narancs, Junoszt TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: az egyedül lét. Kettősben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig.

0: Szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
3: A szívnek.
0: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Egyből.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Futók lepik el a várost, megyei kupa 11 mérkőzés a nyitókörben. Marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Augusztus utolsó hétvégén ismét a sport, a család és a környezettudatosság kapja a főszerepet Nyíregyházán. Augusztus 29-én 30-án rendezik meg a 6. Vittúr Nyíregyházi Futófesztivált, amely a hobbi futóktól a profi atlétákig mindenkit mozgásba hoz. Mondta a rádiónknak Gyurcsány Gábor, versenyigazgató.
2: Ez egy kétnapos esemény, immár 6. alkalommal, szombaton egy motivációs estel készülünk, ahol a futóélettel kapcsolatos személyek fognak előadni motivációs előadásokat. Ez a cél, hogy mindenki egy kis inspirációt kapjon a másnapi versenyhez, ami egyébként pedig vasárnap reggel indult, tehát akkor rajtolnak el a félmaratonisták, és utána szépen fokozatosan a 10 km, az 5 km és a 2,5 km-es távnak a futói. Vidámmanók koncerttel várjuk a gyerekeket, akik utána fogják itt körbefutni a szűk belvárost egy közel 1 kilométeres távon, és utána egy jótékonysági futamon vehetnek részt azok, akik akár sétálni szeretnének, vagy akár korábban már futottak. Ennek a jótékonysági távnak a bevételéből egy mozaikmed szűrőnapot fogunk létrehozni.
1: Hamarosan kezdődnek a megyei kupa küzdelmek. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság versenybizottsága kisorsolta a MOL Magyar Kupa selejtezőjének számító 2026-27-es megyei kupa nyitófordulójának párosításait. Összesen 27 egyesület adta bejelentkezését. A nyitófordulóban 11 meccset láthat a közönség. Az augusztus 26-ára kiírt mérkőzéseken ugyanis 22 csapat fog megmérkőzni, míg 5 egyesületet kiemelt a versenybizottság. A párosítások a Labdarúgó Szövetség területi igazgatóságának közösségi oldalán érhető el. A továbbjutás minden esetben egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. A szeptember 16-ára tervezett második körben a továbbjutók mellé már bekapcsolódik a kiemelt 5 sportegyesület is. A Nyíregyházi Állatpark lett Magyarország legkedveltebb állatkertje, írja a nyíregyháza.hu. Erről a közönség szavazatai döntöttek. A sóstúzó a voksok 35%-át szerezte meg. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

0: Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.
1: Fest

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc. Az a téma, ami következik a Csak 10 perc rovatban, az ilyen szakirányú tudományok elvégzésekor szerintem talán több, mint egy fél évet is igényel, úgyhogy szakemberek szerintem ezt alá is támaszthatják, ezt az információt, amikor kiderül a téma, akkor majd bólogassanak, jó? Nem fogom úgyse látni. Köszöntöm Önöket, Szakács Tibor vagyok, a Csak 10 perc rovat indul, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Szia Józsi, köszöntelek!
2: Szia, itt vagyok, és nagyon várom, hogy mire kell majd bólogatni.
0: A határainkra. Mert ez szerintem egy olyan téma, amit a

0: emberek egyre nehezebben tudnak kezelni. Én nagyon sokat beszélgetek vállalkozókkal, felsővezetőkkel, munkámból fakadóan is nagyon sok ilyen problémát kezelünk, próbálunk megkezelni, feltérképezünk, sokszor különben észre sem veszik, hogy szinte a saját rabszolgájukká válnak. Mit jelent alapjába véve ez a határhúzás? Vagy másféleképpen teszem fel a kérdést, mert sokan hozzám úgy jönnek, hogy ők úgy érzik, hogy van bennük egy olyan érzés, ami azzal kapcsolatos, hogy mintha önzők lennének, de lelkiismeret fordulások van emiatt, de nem nagyon akarnak azért ilyenek lenni.
1: A gyermekkorunkban ugye azt szoktuk hallgatni, a szerencsések vagyunk akkor az anyukánktól, hogy figyelj oda a másikra, add oda a játékodat, állj már hátrébb a sorban, oszd meg a süteményedet, engedd már őt is játszani a játékoddal, ne legyél már önző, csúnyán viselkedsz, ha így vagy. Ez így ismerős?
0: Hogyne. Sose hallottam ilyet.
1: Na, és akkor, amikor ez valakinek az életében sokkal hangsúlyozottabban ott van, és a felnőtt életében sem tudja természetes önismeret, vagy vezetett önismeret után ezt megtenni, akkor képtelenné válik az ember egy idő után arra, hogy határt húzzak. Nagyon érdekes ugye a szó, hogy ha határt húzok, akkor az mit fog csinálni kettőnk között? Elválaszt. De nem mindegy, hogy ennek a határnak én melyik oldalán állok. Nem falakat akarok én építeni, amit nem lehet körbelátni, hanem mondjuk egy olyan kerítést, amelyen keresztül én látom, hogy ki van a másik oldalon. Az is jellemző egyébként, és fontos, hogy amikor valaki kerítést épít, vagy vesz egy házat, akkor milyen típusú kerítéssel ellátott házat vesz, vagy milyen kerítést épít. Olyat, amely falszerűen lezár, és ez vagyok én, és ezek vagyunk mi.
0: Hermetikusan majdnem.
1: Igen, pontosan, vagy olyat, ami jelzi, hogy ez innentől kezdve a miénk, de kilátok rajta.
0: Amerikában különben ugye ott ilyen zöld növényekkel választják csak el egymást, és nem is divatott például a kerítésem. És miért van az, hogy a földnek ezen féltekén, viszont minél magasabb a kerítés, annál nagyobb a birodalom?
1: Igen, talán ezek ebből jönnek, amit elmondtál így a történelemből, hogy az én házam, az én váram, az én életem, az senkinek semmi köze, és még azoktól is védeni akarjuk, akiktől egyébként nem kell. Na de ha visszatérünk oda, ahonnan elindultunk, akkor ugye ez arról szól, hogy sokan abba a hibába esnek, hogyha én ezeket megteszem, akkor önfeladó leszek, mindenkinek leszek mindenévé, mindenki játszik velem, mindenki eszik az ételemből, mindenki ül a székecskémbe, és mindenki...
0: Szó szerint kihasználnak, nem?
1: Én életemben, pontosan. És ugye jönnek a nagy kérdések, hogy hogyan fogom én megtalálni azt az egyensúlyt, hogy legyek barátságos, szerethető, kooperatív, de hát azért legyen egy pont, ahol azt mondom, hogy eddig és ne tovább. Felismerem egyáltalán a jeleket már, mint annak a jeleit, hogy ezt én nem tudom jól működtetni.
0: Ha szeretnénk nagyon jól megérteni, akkor ez a pont mindenkinél ugyanott van?
1: Nem, ez a pont nincs mindenkinél ugyanott, mert a mindenkik mi nem vagyunk egyformák. Tolerancia, világnézet, értékrend, az nyilván más lehet, de mégis azok a jelek, amelyek megjelennek akkor, amikor valaki ezt nem tudja jól működtetni, azok egyébként nagyjából hasonlóak. Amikor valakire azt mondjuk, hogy észreveszi magán, hogy egyfajta passzív agresszió van benne, hogy nem hallatszik ki, de belül ordítok. Az például már sajnos sokszor egy ilyen. Egyébként, amiről beszéltél az elején, hogy bűntudat. Tehát amikor úgy nem teszek meg valamit, hogy a végén már legszívesebben megtenném. Valakinél pedig ez ilyen állandó fáradtsággal jelentkezik, mert hogy állandóan a határait akarja húzogálni, ahhoz, hogy azt érezze, hogy ő valakivé válhat. Ez amikor mindenkihez akarsz alkalmazkodni, akkor egy idő után pont az történik, amit mondtál, hogy feladod önmagad.
0: Tulajdonképpen te módosítod a saját határaidat.
1: Alapvetően igen, és ezek a határmódosítások egy nagyon egyszerű, és talán a világ egyik legrövidebb mondatával kezdődnek.
0: Mi az?
1: Nem.
0: Aha, igen. De ezt nem tudjuk mondani sokszor, ugye?
1: Igen, mert hogy mit akarunk csinálni? Nem tudok elmenni segíteni neked, mert... Hát abban a hibában vagyunk sokszor, hogy nekem meg kell indokolnom azt, hogy én miért nem tudok hozzád elmenni, miért nem tudok neked segíteni, miért nem tudok neked kölcsön adni, miért nem tudok veled bármit is tenni.
0: Holott, pedig egy nemre nagyon nehéz rákérdezni.
1: Igen,
0: viszont... De tiszteletlenség is, nem?
1: Abszolút, ez az egyik fele. Tehát szociálisan ez nem szokott működni intelligens emberek között. Másrészt, hogy ezt a nemet azzal a diszkrét bájjal mondjuk, amellyel egy nemet mondani kell, vagy lehet, akkor senkinek nem fog eszébe jutni a mi érteket taglalni. Na most ezt nyilván hol kéne elkezdeni, mondjuk valahol kisebb dolgokban. Mondjuk olyan jelentéktelen, vagy jelentéktelennek tűnő dolgokról, amelyek emberi kapcsolatokat nem fognak megakadályozni, vagy meggátolni, hogy tovább fejlődjenek, de önmagam számára viszont nagyon jó ezt elkezdeni gyakorolni, amire azt mondom, hogy nem. Nem adok, nem segítek, nem megyek, nem leszek ott, és rájövünk arra, hogy a világ nem fog ettől összedőlni.
0: Különben pedig, Józsi, mi van akkor, hogyha valaki emiatt megsértődik? Én azt gondolom, semmi.
1: Igen, csak nagyon sok gondolatban az van, hogy akkor én most rossz emberré leszek, mert megsértettem valakit. Azt gondolom, hogy innentől kezdődően azt kell eldönteni, hogy fontos-e ennyire nekem azt, hogy mit gondolnak rólam, hogy rossz embernek tartanak, vagy azt mondom, hogy te tarthatsz engem alapvetően rossz embernek ezért, ezen én nem tudok változtatni, én viszont most elkezdtem önazonos lenni.
0: Aha.
1: Tehát... És akkor ez egy jó érzetet is tud adni, akár ez egy munkahelyen történik, családi kapcsolatokban, párkapcsolatokban, ahol azt gondolom, hogy eddig feladtam magam, és akkor most így feljövök a víz alól, és kérem, én is itt vagyok.
0: Tehát akkor tulajdonképpen az emberek túl sokat foglalkoznak azzal a képpel, amit mások kialakíthatnak róluk, amiket különben ezzel a dologgal nem biztos, hogy mindig csak jó irányba tudnak befolyásolni, mert azzal, akivel mindent meg lehet tenni, az sem lesz jó ember.
1: Azzal megtesznek bármit is, hogy ez a jó gyerek szindróma, amiről ugye beszélgettünk, hogy ez mindig az önfeladásról szól, amikor elnyomhatóvá teszem saját magamat, és majd, hogy nem jelentkezek azért, hogy mások engem egyébként nyomjanak nyugodtan el.
0: Most nagyon sokan pislognak, hallgatják az adást, felhangosítják a rádiókészüléket. Szembesülnek azzal, hogy tulajdonképpen én is benne vagyok ebbe az egészbe. Én sem tudok ilyen típusú nemeket mondani. Lehet ezt tesztelni, hogy magára ismerjen valaki? Van valami
1: abszolút
0: értékmérője? Igen? Tudsz
1: abszolút
0: ilyen kérdéseket
1: igen
0: mondani?
1: Hát most azt mondom, hogy most 3-5 olyan kérdést fel lehet tenni, amelyből, hogyha sokra igen a válasz, akkor el kell azon gondolkodnom, hogy én olyan akkor ebben a kérdésben hogy állok.
0: Teszteljünk már.
1: Csináljunk ilyet? Aha,
0: jó lenne.
1: Mindig mások igényeire figyelsz? Nem nagyon szoktad azt megmérni, hogy mit szeretnél te valójában? Ez már ugye a döntésképtelenségről szól. Második, mondjuk így. Ha kimondod ezt a nemet véletlenül, vagy csak eljátszol a gondolattal, akkor először rossz érzések fognak el? Harmadik, bármit megteszel, csak ne legyen feszültség, te hamarabb befogod a szádat, te hamarabb túllépsz dolgokon, csak nehogy a másik megharagudjon, még ha ez önmagad háttérbe szorításával is jár. Azt mondják az okosok, ez a konfliktus kerülés, ez a legszörnyűbb dolog, amit az emberek nagyon sokszor csinálnak és félreértenek. Amikor ebben a helyzetben vagy, akkor érzed azt, hogy belül ott a feszültség mégiscsak gyűlik, meg megint, mert újra, és mondanom kéne, de nem mondom, tennem kéne, de nem teszem, már megint én adom fel magamat, csak mindez ki ne hallatszodjék. Na hát ebből már szerintem azért lehet válaszolgatni.
0: Nem akarok a hallgatóknak visszajelzéseket adni, pláne névvel nem is fogok ilyet tenni, de amikor ilyen SMS-ek jönnek, hogy úristen, akkor szerintem helyzet van.
1: Én is ezt gondolom.
0: Mit tehetünk ez ügyben? Nagyon kevés időnk maradt hátra, de van ebből kilábalás? Amellett, hogy az emberek el kell dönteni, gondolom van egy pont, ami után azt mondja, hogy eddig és nem tovább.
1: Az első, innen indul minden. Utálod de ezt már annyira, hogy változtatni kell rajta? Mert amíg nem, addig nem kell rajta változtatni.
0: Igen.
1: És ez sok mindenre igaz. Megutáltam én ezt az egészet így, ahogy jelenleg, és már nem akarom tovább ezt így. ez mindenfajta emberi kapcsolatra lehet igaz.
0: Abszolút. Ez munkakapcsolatra és magánéletre is. Ez nagyon fontos kihangsúlyozni.
1: Rokoni kapcsolatokra, szomszédi viszonyokra és egyebekre. Ez addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Nagyon sokféle korsó van, a korsók különböző anyagokból vannak, a kutak is nagyon másfélék tudnak lenni, de sokszor van egy olyan, hogy na, ez most itt idáig tartott.
0: Egy kérdőjel csak a végére a hallgatóknak, mert az időnk az letett, de ezt a témát szerintem nagyon sokat tudnánk még folytatni. Hogy ki a fontos számodra? Tehát vagy annyira fontos magadnak, hogy fel tud venni a versenyt a veled szemben álló emberrel, az ő neki mondott igennel vagy nemmel, pláne a nemmel, és ha ez a helyzet túlmutat már egy ponton, akkor szerintem onnantól kezdve elkezd majd gyógyulni az ember.
1: Vagy tisztelem magam annyira, hogy meghallgatom azokat a hangokat is, amit a saját lelkem nekem mond.
0: Jaj, de szép zárás.
1: Mert a tiédet hallom, meg a többiekét hallom, de mit mond az én lelkem?
0: Hát igen, hagyjuk egyáltalán őt beszélni. Aha. Mondjuk ez is lényeges. Jó. Józsi, nagyon köszönjük. Fú, de tanulságos volt ez a beszélgetés. Nagyon szerettem. Köszönöm ezt a témát, meg azt, hogy így kifejtetted. Legközelebb megint keresünk. Csak 10 perc.hu-n keresztül hallgassák vissza az adásokat. Jó sokszor. Köszönjük, Józsi. Szép napot neked. Szia.
1: Szia, minden jót nektek is.

0: is nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is az a talán.
3: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Fontos dátumokat közölt a Nyíregyházi Egyetem. A rollerezés szabályaira figyelmeztetnek. Véget értek a munkák a Sugár utcában. Kis Dániel vagyok. Újhelyi János Nyíregyháza város díszpolgára lett. A rangos elismerést a fiatalok egészségügye és sportegészségügye terén végzett több évtizedes, példamutató munkája, valamint a nyíregyházi lakosságért végzett töretlen szolgálata elismeréseként adományozta számára a város közgyűlése az augusztus 20-ai ünnepségen. Számolt be róla a Nyíregyházi Televízió. Újhelyi János gyermekgyógyász főorvos, sportorvos és a helyi egészségmegőrzés és prevenciót koordináló Makmarci Nyíregyháza praxis közösség szakmai vezetője. Úgy tartja, hogy az egészség nem csupán orvosi kérdés, hanem szociális társadalmi felelősség is. Különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű családok segítésére és a társadalom perifériájára szorult gyermekek támogatására. Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye. Ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben. Így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban is, ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Kiemelik azt is, hogy égő csikket senki se dobjon el. Szabolcs-Szatmár-Berekben is több szabadtéri tűz történt. A megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint vasárnap például Nagyecsed külterületén 3 hektáron foltokban égett nádas és tűzeges terület. A tűzoltók csaknem 4 órán keresztül végezték az oltási munkákat. Súlyos sérülés szenvedett a Nyíregyháza kisvárda labdarúgó mérkőzésen Tarcsi Róbert, a hazaiak játékosa. Az első félidő közepén Olá Bálint lekönyökölte a 22 éves csatárt, aki végül hordágyon hagyta el a játékteret. A Nyíregyháza honlapja azt írta, a CT vizsgálatok után kiderült, hogy eltört az arccsontja, a sérülés pedig a szemüreg környékén történt. A játékosra több hónapos kihagyás vár. A mérkőzést egyébként a Nyíregyháza nyerte 2-1-re. Közölte a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb dátumokat a Nyíregyházi Egyetem. Hétfőtől már indul a regisztrációs hét, amely egészen szeptember 4-ig tart. A tárgyfelvétel nappali tagozaton ugyanebben az időszakban zajlik, a levelezősöknél pedig augusztus 27-e és szeptember 10-e között. Az első éveseknek külön tájékoztató napokat szerveznek a tanévkezdés előtt. A szolgalmi időszak szeptember 7-én kezdődik. A részletek elérhetők az enye.hu oldalon. Fontos a védőfelszerelés használata a rollerezés közben, abban az esetben ugyanis, hogyha esünk, ez megvédhet a komolyabb sérülésektől. Emellett van néhány olyan szabály, amit be kell tartani, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
2: Mindenképpen ajánlott rollerek közlekedés során biztonsági felszerelés, bukós is a használata, de mindemellett a térd és könyökvédő használata is erősen ajánlott a sérülések elkerülése érdekében. Kiemelt figyelemmel kell lenni a látni és látszani elv érvényesülése véget, a világító berendezések meglétére és működő képességére. Ajánlott a rollerrel közlekedés alkalmával, főként éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a jó láthatósági ruházat. Tilalmazott minden vezetési képességre hátrányosan ható szer használata. Tilalmazott továbbá menet közben a mobiltelefon használata, a fülhallgató használata, hiszen ezek az eszközök a figyelem elvonására a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekményt idéznek elő.
1: Elkészült a Nyírszőlősi Sugár utcai csapadékcsatorna építés és az útfejlesztés, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A beruházás az önkormányzat idei tavaszi fejlesztési csomagjának része volt. A projekt keretében összesen csaknem 2000 méter út és több mint 3000 méternyi járda épült vagy újult meg, valamint 585 méter kerékpárút korszerűsödött. A felújított szakaszon 3 fekvő rendőrt is elhelyeztek a forgalom lassítása érdekében. Épült egy több mint 200 méteres zárt csapadékcsatorna is. A területet ugyanis korábban a nagyobb esőzések alkalmával elöntötte a víz. A fejlesztés ezt a problémát orvosolja. Több mint 40 polgárőr vett részt az alapismereti és kresztképzésen, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség. A program célja az volt, hogy a résztvevők megszerezzék, illetve tovább bővítsék a szolgálat ellátásához szükséges ismereteiket. A képzést Bán Gábor, megyei elnök helyettes tartotta. aki az alapismereti polgárőri tudnivalók mellett a KRESZ legfontosabb szabályait is áttekintette a résztvevőkkel. A képzésen több, újonnan belépő polgárőr is részt vett. Ők az alapismereti képzés végén vizsgán adtak számot megszerzett tudásukról. A megmérettetés mindenki számára sikerrel zárult. Valamennyi vizsgázó eredményes vizsgát tett. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja nyíregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Szabó Jánosné Anikó, a szenior örömtánc oktatója a portálnak elmondta. A nyíregyházi szenior örömtáncosok a heti foglalkozások mellett közös rendezvényeken és országos találkozókon is részt vesznek. A cél, hogy minél több idősebb ember megtapasztalja a rendszeres mozgás örömét, és azt, hogy egy összetartó közösség részei lehetnek. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja nyíregyháza.hu. Augusztus utolsó hétvégén ismét a sport, a család és a környezet tudatosság kapja a főszerepet Nyíregyházán. Augusztus 29-én 30-án rendezik meg a 6. Vittúr Nyíregyházi Futófesztivált, amely a hobbi futóktól a profi atlétákig mindenkit mozgásba hoz. Mondta a rádiunknak Gyurcsán Gábor, versenyigazgató.
3: Ez egy kétnapos esemény, immár 6. alkalommal, szombaton egy motivációs estel készülünk, ahol a futóélettel kapcsolatos személyek fognak előadni motivációs előadásokat. Ez a cél, hogy mindenki egy kis inspirációt kapjon a másnapi versenyhez, ami egyébként pedig vasárnap reggel indult, tehát akkor rajtolnak el a félmaratonisták, és utána szépen fokozatosan a 10 km, az 5 km és a 2,5 km távnak a futói. Vidámmanók koncerttel várjuk a gyerekeket, akik utána fogják itt körbefutni a szűk belvárost egy közel 1 kilométeres távon, és utána egy jótékonysági futamon vehetnek részt azok, akik akár sétálni szeretnének, vagy akár korábban már futottak. Ennek a jótékonysági távnak a bevételéből egy mozaikmed szűrőnapot fogunk létrehozni.
1: Hamarosan kezdődnek a megyei kupa küzdelmek. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság versenybizottsága kisorsolta a MOL Magyar Kupa selejtezőjének számító 2026-27-es megyei kupa nyitófordulójának párosításait. Összesen 27 egyesület adta bejelentkezését. A nyitófordulóban 11 meccset láthat a közönség. Az augusztus 26-ára kiírt mérkőzéseken ugyanis 22 csapat fog megmérkőzni, míg 5 egyesületet kiemelt a versenybizottság. A párosítások a Labdarúgó Szövetség területi igazgatóságának közösségi oldalán érhető el. A továbbjutás minden esetben egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. A szeptember 16-ára tervezett második körben a továbbjutók mellé már bekapcsolódik a kiemelt 5 sportegyesület is. A Nyíregyházi Állatpark lett Magyarország legkedveltebb állatkertje, írja a nyíregyháza.hu. Erről a közönség szavazatai döntöttek. A sóstúzó a voksok 35%-át szerezte meg. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Díszpolgári címet kapott Újhelyi János gyermekorvos. Még mindig sok a szabadtéri tűz, súlyos sérülés szenvedett Tarcsi Róbert. Kis Dániel vagyok. Újhelyi János Nyíregyháza város díszpolgára lett. A rangos elismerést a fiatalok egészségügye és sportegészségügye terén végzett több évtizedes, példamutató munkája, valamint a nyíregyházi lakosságért végzett töretlen szolgálata elismeréseként adományozta számára a város közgyűlése az augusztus 20-ai ünnepségen. Számolt be róla a nyíregyházi televízió. Újhelyi János gyermekgyógyász főorvos, sportorvos és a helyi egészségmegőrzés és prevenciót koordináló Mak Marci Nyíregyháza praxis közösség szakmai vezetője. Úgy tartja, hogy az egészség nem csupán orvosi kérdés, hanem szociális társadalmi felelősség is. Különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű családok segítésére és a társadalom perifériájára szorult gyermekek támogatására. Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság a közösség oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Kiemelik azt is, hogy égő csiket senki se dobjon el. Szabolcs-Szatmár-Berekben is több szabadtéri tűz történt. A megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint vasárnap például Nagyecsed külterületén 3 hektáron foltokban égett nádas és tűzeges terület. A tűzoltók csaknem 4 órán keresztül végezték az oltási munkákat. Súlyos sérülés szenvedett a Nyíregyháza kispárda labdarúgó mérkőzésen Tarcsi Róbert, a hazaiak játékosa. Az első félidő közepén Olá Bálint lekönyökölte a 22 éves csatárt, aki végül hordágyon hagyta el a játékteret. A Nyíregyháza honlapja azt írta, a CT vizsgálatok után kiderült, hogy eltört az arccsontja, a sérülés pedig a szemüreg környékén történt. A játékosra több hónapos kihagyás vár. A mérkőzést egyébként a Nyíregyháza nyerte 2-1-re. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
2: perc. Egy fantasztikus nap elé nézünk, mondom ezt megelőlegezve, hiszen látom a témát magam előtt. Nagyon sok hallgató kérdezett erre a dologra. A lélek fontosságáról fogunk a mai nap folyamán beszélni, a Csak 10 perc rovat már is indul. A téma felvezetéséből fakad, hogy ki a beszélgetőtársam, Molnár József lelkész lélekgyógyász. Barátom, szia Józsi, köszöntelek!
3: Szia!
2: Pszichoszomatikus betegségek. Na, hát egy picit távolabbról indítanék, mert az embernek, amikor megfájdul a foga, vagy megfájdul a feje, vagy netalántán megbicsaklik a lába, rögtön tudja, milyen orvoshoz kell menni. Igen ám, csak hogy a testi fájdalom az ugye nyilvánvaló most már mindenki számára, hogy hogyan gyógyítható, keresni, kutatni tudja ennek a tüneteit. Mi van akkor, amikor olyan dolog betegszik meg, ami nem tud jajgatni, vagy nem ismerjük fel kellőképpen? Tudod-e, hogy mire gondolok? Hát persze, hogy tudod.
3: Tudom, és hasonló témáról már beszélgettünk, de akkor most itt az utolsó gondolatodba kapaszkodnék bele, hogy amikor a lélek szenved, akkor a test jajgat. És ez az a jajgatás, amit az ember hamarabb észrevesz. Valahogy úgy vagyunk összerakva, hogy nagyon nagy lelki terheket, vagy nagyon nagy lelki fájdalmakat is képesek vagyunk elviselni. Sokkal hamarabb figyelünk oda arra, hogyha a testünk ad ilyen jellegű jelzéseket, ezeket valahogy komolyabban vesszük. Beszéltünk már korábban ugye arról, hogy a testnek, meg a léleknek egységben kell lennie, hogy amikor a lélek szenved, akkor az, ami az előbb mondtam, testi nyelven szólal meg. Ugye itt beszéltünk arról korábban, hogy mi az a szorongás, ugye rengeteg ember küzd ma a depresszióval, még többen vannak, akiknek feldolgozatlan traumáik vannak, ezt megpróbálják valamilyen módon a világ felé, önmaguk felé közvetíteni, és valahol mégiscsak elakadnak. Ők szokták megkapni egyébként legtöbbször a családjuktól, a barátaiktól, a kollégáiktól, hogy te neked csak képzelt betegségeid vannak. Ő pedig azt mondja, hogy de hát a fájdalom az valós, a gyulladás az valós, a működési zavaraim valósak, bármikor elmegyek kivizsgálásokra, azok szerjelváltozást nem mutatnak, és én ezeket mégis érzem. Akkor most a CT-vel, a laborvizsgálattal volt a baj, vagy velem van a baj? Ha jajgat a testem, akkor azt mutatja, hogy a lelkem nem tud megbirkózni valami olyan érzelmi terheléssel, ami ezt a belső harmóniát egyébként diszharmóniává teszi. És ebben az a nagyon érdekes, hogy nagyon könnyű lenne azt mondani, hogy ezek csak egyféle, vagy nagyjából kétféle szervrendszert tudnak érinteni, de sajnos ez nem így van. Hogy kinél melyik lesz a döntő, vagy melyik fog jobban megnyilvánulni, hát ez kis tudással azt kell mondani, hogy a szerencse kérdése. Ha most elkezdünk arról beszélni, hogy milyen emésztő rendszeri problémák vannak, amelyek mögött, nem mindig, de nagyon sokszor ott vannak a lelki dolgok. Reflux, erről ugye már beszélgettünk más témában is, gyomorfekély. Ez az IBS-szindróma, ez az irritábilis bélszindróma, erről is nagyon sokan beszéltek már itt ugye korábbi témákat felvetve. Ezeknek a betegségeknek a kapcsán erről érdemes elgondolkodni, hogy akkor mi van itt a szervrendszeren túl. Beszéltünk korábban ilyenről, emlékszel, hogy ekcéma, pszoriázis, hajhullás, ezek ugye bőrpanaszok, amelyek mögött megint csak sokszor olyan folyamatok vannak, amelyek inkább a lélekben működnek, sem mint a testben. Arról, hogy magas vérnyomás, meg szívritmus zavar, ezt ugye már nem is kell mondani, mint szív- és érrendszeri dolgok, ezt ugye nyilván a házi orvos is megkérdezi, hogy ennek az állapotnak, ami van, ennek van-e valami olyan trauma az életében, haláleset, kirúgás, személyes kapcsolatok megszűnése, válás, szerelem eltávolodása, ami ezt okozhatja. Nagyon sokan küzdenek ilyennel, hogy egy fejfájás, migrén, derékfájás, vagy általában ezek a fájdalmas szindrómák, ezek mögött mindig meg szoktuk találni, hogy ott van valami olyan teher, amit éppen a vállával húz, vagy a derekával von. de már azt is tudjuk, hogy nagyon sokszor az asztmának is vannak ilyen feldolgozatlan trauma okai. És hát jön a gyógyítás, meg a gyógyulás útja, hogy komolyan veszem-e mindezt, akarok-e erről tudni, vagy szembe merek-e nézni ezekkel a dolgokkal, vagy járom a szakrendeléseket, és gyakorlatilag a tüneteket megpróbáljuk kezelni, de nem merek annyira önmagamba mélyre nézni, hogy a valódit kezdjük el gyógyítani.
2: Van erre valami olyan teszt, amit bizonyossággal megmondja az például, hogy itt mi a kiváltók, mi lakozik a háttérben?
3: Te magad vagy a teszt, aki eljön egy beszélgetésre, és azt mondja, hogy olyan terheket cipelek a vállamon, amik megbénítják az életemet, és akkor kiderül, hogy nyaki gerincsérve van. Azt mondja az ember, hogy olyan dolog történt velem, amit nem tudok lenyelni. Olyan dolog történt velem, becsaptak, és én ezt nem tudom megemészteni. Ott már ott tartunk, hogy reflux és gyomorszekély. Tehát a teszt te magad vagy, hogyha odafigyelsz arra, hogy azt a helyzetet, vagy ezt az állapotot, ami benned van, milyen szavakkal írod le. Ezért mondjuk azt, hogy a mi magyar nyelvünk gyógyító nyelv is, mert hogy kimondom, hogy nekem igazából mivel van a bajom.
2: Kicsit azért aggódom, mert ez a világ, ez picit abba az irányba halad, hogy a problémák egyre nőnek, növekednek. Csodaszépen emlékszünk vissza a 30-40 évvel ezelőtti időkre, akik még nem éltek annyit, azok világos, hogy nem. De tudom, hogy az idő megszépíti a dolgokat, de régebben nem minden egy picit könnyebb volt?
3: Vagy talán az emberek könnyebben viselték ezeket a jellegű megpróbáltatásokat, talán amíg nem voltak a kerítések olyan magasak, akkor a szomszéd is átlátott rajta, és meg tudta kérdezni, hogy mi bajod van, és amikor elmondtad, akkor azt mondta, hogy ilyen neki is volt, de ettől meggyógyult, vagy ettől meg ettől könnyebb lett. Amikor átmerünk nézni egy piros lámpánál a másik autóba, hogy abban kiül, és ha ismerőst látunk, akkor még inteni is tudunk neki. Amikor ki tudom azt mondani, igen, érdekel, hogy ebben a lépcsőházban ki lakik, és már ijesztő, hogy ebben a lépcsőházban már gyakorlatilag senkit nem ismerek, hogy nem tudom, hogy kik laknak az utcámban, akkor lehet, hogy átmegyek és bemutatkozok, és próbálok emberi kapcsolatokat működtetni, és ezek nagyon-nagyon-nagyon elcsépeltnek tűnnek, de az elmagányosodás nagyon sokszor ezeket a mint említett dolgokat is hozzák.
2: A félelmetes ugye az online világ előretörésével, és most a különösen nagy veszély a mesterséges intelligencia nyelvünkre való beszélésével, ezek az állapotok még rosszabbodhatnak, ha jól értem.
3: Igen. És ennyi a válasz rá.
2: Igen, ez egy határozott válasz volt. És hogyha belegondolunk egy picit abba, amellett, hogy a józanész mellett újra kellene építeni az emberi kapcsolatainkat, egy picit jobban kéne nekünk is közösségekben gondolkodni, és ezeknek a közösségeknek nagyobb teret adni az életünkben, akkor ennyi az egész?
3: Lehet, hogy nem ennyi, de az biztos, hogy a nevetés olyan hormonokat szabadít fel, amitől jobban érzed magad, hogy bizony egy jó barátokkal eltöltött este, vagy néhány nap, ahogy szokták mondani, feltölti az akkumulátoraimat. Ezeket ugye ki tudjuk mondani, és valóságnak tudjuk tartani. Így van?
2: Pontosan.
3: Akkor miért nem csináljuk?
2: Hát ezt kérdezem én is. Mikor megyünk wellnessezni?
3: Igen. Na hát ezek a legfontosabb kérdések akkor, amikor azt mondom, hogy kínlódok-e magam gondjával csupán, vagy megteszek érte mindent, hogy én magam érezzem jobban magam, hogy ki mitől érzi magát jobban, az pedig mindenkinek az önismeretének része. Azzal azt tudnom kell, hogy nekem mitől jobb.
2: Egy picit kiadom magunkat, jó? De csak úgy finoman. Mi nagyon régóta együtt járunk a családainkkal nyaralni, pihenni, és csodálatos időszakokat töltünk együtt. És nekünk különben, de remélem, hogy ezt megerősíted, már nem is az számít, hogy mi hova megyünk, hanem az, hogy együtt megyünk, nem?
3: Ez abszolút így van. Azt gondolom, hogy ezt sokan mások is megtapasztalják, vagy megtapasztalhatják az életükben, hogy egy pont után már nem az számít, hogy hol vagy, hanem az, hogy kivel.
2: És higgyék el, hogy a legjobb terápia.
3: Tehát, ez biztos, hogy így van.
2: Kifejezetten, ha vegyék át, használják, alakítsanak ilyen kisebb csoportokat, akik túrázni szeretnek, kapaszkodjanak össze, induljanak el. Olyan fantasztikus helyek vannak Magyarországon, hogy biztos, hogy nem ismerik még mindet. De aki mondjuk szeret, ugyanúgy mi Józsival mind a ketten ezek a féle hasonló igényünk van a nyaralást illetően.
3: Meg most a pihenésre.
2: Igen. Szóval nem vagyunk bonyolultak ebből a szempontból, nem Józsi?
3: Azt gondolom, hogy így van, és van egy nagyon érdekes könyv, aminek az a cím, hogy Biblia, és van benne egy olyan, hogy nem jó az embernek egyedül lennie. Ha egyedül vagy és magányos vagy, akkor minden sokkal rosszabb, minden feketébb, minden szomorúbb, minden sötétebb. Amikor van melletted valaki bármilyen szerepében is, akkor ez a segítő társ oldal, ez ott van. Miben kell nekem segíteni, majd elmondom neked. Ha nem tudsz rajtam segíteni, akkor legalább nevessük ki önmagunkat, meg a problémáinkat, és mindjárt kisebbnek tűnik.
2: Pontosan. Meg különben az ember társas lény, hát erre lettük teremtve, nem?
3: Igen, ez így, ezzel sem tudok vitába szállni.
2: Abszolút, és most legutóbb volt nálam itt egy olyan üzletember, akinek nagyon-nagyon-nagyon sok pénze van. És kérdezte tőlem, hogy hogyan tudná ő boldogabbá tenni magát. És mondtam, hogy ez jó lenne egy partner. Hát de pénzemre utazott, ez volt, az volt, rossz élmények, akik az emberi kapcsolatait megmérgezték, tönkretették, és ilyen elszigetelté vált. És mondtam, hogy pedig nem fog ez menni egyedül.
3: Egyedül nem megy.
2: Igen, ahogy a dal is mondta.
3: Igen, már aki ismeri még ezt, igen. Igen. Szóval sokkal könnyebb mindent hurcolni, testit és lelkit, könnyebb egy jó beszélgetésből rájönni arra, hogy azok a problémák, amelyekkel én küszködök, azon másnak is. Ettől ez meg nem oldódik, de a hozzávaló viszonyom biztos, hogy változni fog.
2: Így van. Szóval az állapotom, na az se normális, kérdeztem az orvost, ugye hormonális, kivizsgált, de végül is így szólt, kutya baj, csak egy átlagos szívkor. Na, nem folytatom az egészet, nagyon jó volt, köszönöm szépen Józsi, legközelebb megint újra keresünk, hallgassák vissza az adásokat a csak10perc.hu keresztül, ezt is élveztem, legközelebb egy újabb témával várunk.
3: Köszönjük. Fogom nagyon várni.
2: Szia.

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Fontos dátumokat közölt a Nyíregyházi Egyetem. A rollerezés szabályaira figyelmeztetnek. Véget értek a munkák a Sugár utcában. Kis Dániel vagyok. Közölte a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb dátumokat a Nyíregyházi Egyetem. Hétfőtől már indul a regisztrációs hét, amely egészen szeptember 4-ig tart. A tájfelvétel nappali tagozaton ugyanebben az időszakban zajlik, a levelezősöknél pedig augusztus 27-e és szeptember 10-e között. Az első éveseknek külön tájékoztató napokat szerveznek a tanévkezdés előtt. A szorgalmi időszak szeptember 7-én kezdődik. A részletek elérhetők az enye.hu oldalon. Fontos a védőfelszerelés használata a rollerezés közben, abban az esetben ugyanis, hogyha esünk, ez megvédhet a komolyabb sérülésektől. Emellett van néhány olyan szabály, amit be kell tartani, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
2: Mindenképpen ajánlott rollerek közlekedés során biztonsági felszerelés, bukós is a használata, de mindemellett a térd és könyökvédő használata is erősen ajánlott a sérülések elkerülésére érdekében. Kiemelt figyelemmel kell lenni a látni és látszani elv érvényesülése véget, a világító berendezések meglétére és működő képességére. Ajánlott a rollerrel közlekedés alkalmával, főként éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a jó láthatósági ruházat. Tilalmazott minden vezetési képességre hátrányosan ható szer használata. Tilalmazott továbbá menet közben a mobiltelefon használata, a fülhallgató használata, hiszen ezek az eszközök a figyelem elvonás a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekményt idéznek elő.
1: Elkészült a Nyírszőlősi Sugár utcai csapadékcsatorna építés és az útfejlesztés, számolt be róla a nyiregyháza.hu. A beruházás az önkormányzat idei tavaszi fejlesztési csomagjának része volt. A projekt keretében összesen csaknem 2000 méter út és több mint 3000 méternyi járda épült vagy újult meg, valamint 585 méter kerékpárút korszerűsödött. A felújított szakaszon 3 fekvőrendőrt is elhelyeztek a forgalom lassítása érdekében. Épült egy több mint 200 méteres zárt csapadékcsatorna is. A területet ugyanis korábban a nagyobb esőzések alkalmával elöntötte a víz. A fejlesztés ezt a problémát orvosolja. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: hétvégén is
1: a legjobb hangulatban
0: a Best FM-mel.
1: A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan.

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: reggen mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírekháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Futók lepik el a várost, megyei kupa 11 mérkőzés a nyitókörben. Marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Augusztus utolsó hétvégén ismét a sport, a család és a környezet tudatosság kapja a főszerepet Nyíregyházán. Augusztus 29-én 30-án rendezik meg a 6. Vittúr Nyíregyházi Futófesztivált, amely a hobbi futóktól a profi atlétákig mindenkit mozgásba hoz. Mondta a rádiunknak Gyurcsán Gábor, versenyigazgató.
2: Ez egy kétnapos esemény, immár 6. alkalommal, szombaton egy motivációs estel készülünk, ahol a futóélettel kapcsolatos személyek fognak előadni motivációs előadásokat. Ez a cél, hogy mindenki egy kis inspirációt kapjon a másnapi versenyhez, ami egyébként pedig vasárnap reggel indul, tehát akkor rajtolnak el a félmaratonisták, és utána szépen fokozatosan a 10 km, az 5 km-es, a 2,5 km-es távnak a futói. Vidámmanók koncerttel várjuk a gyerekeket, akik utána fogják itt körbefutni a szűk belvárost egy közel 1 km-es távon, és utána egy jótékonysági futamon vehetnek részt azok, akik akár sétálni szeretnének, vagy akár korábban már futottak. Ennek a jótékonysági távnak a bevételéből egy MozaikMed szűrőnapot fogunk létrehozni.
1: Hamarosan kezdődnek a megyei kupa küzdelmek. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság versenybizottság

0: A kisorsolta a MOL Magyar Kupa selejtezőjének számító 2026-27-es megyei kupa nyitófordulójának párosításait. Összesen 27 egyesület adta bejelentkezését. A nyitófordulóban 11 meccset láthat a közönség. Az augusztus 26-ára kiírt mérkőzéseken ugyanis 22 csapat fog megmérkőzni, míg 5 egyesületet kiemelt a versenybizottság. A párosítások a Labdarúgó Szövetség területi igazgatóságának közösségi oldalán érhető el. A továbbjutás minden esetben egy mérkőzésen dől el. Ha 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. A szeptember 16-ára tervezett második körben a továbbjutók mellé már bekapcsolódik a kiemelt 5 sportegyesület is. A Nyíregyházi Állatpark lett Magyarország legkedveltebb állatkertje, írja a nyíregyháza.hu. Erről a közönség szavazatai döntöttek. A sóstúzó a voksok 35%-át szerezte meg. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig a legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: So what's not supposed to be about, baby? Get free of the vibe and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Indul a Csak 10 perc rovat. Tudják, ismerik már nagyon jól, ez ilyen rémizgetős rádióműsor.
3: Doki
2: szokott benne beszélni, és folyamatos konfliktusban vagyok vele. Abszolút csak a látszat az, hogy ennyire nagyon egy hangon lennénk. Abszolút nem. Én úgy be vagyok, hogy nem nagyon tudok igazából az utóbbi adásokat visszahallgatva. Most már rettegek mindentől. Remélem, önök nem. Na, hát valahogy majd túl leszünk.
3: Sajnálunk is. Igen.
2: Dr. Móri Gyulával beszélgetek, én Szakács Tibor vagyok. Szia, doktor úr!
3: Szerintem.
2: Na, hát akkor ma az adagomat add át, légy szíves. Ma, nem, ma éppen
3: nem,
2: mitől
3: ma,
2: kell majd megijednem?
3: Ma hájjal kenegetem a hátadat, jó?
2: Tehát ez veszélyes.
3: Elkezdünk arról beszélgetni, ahol tulajdonképpen innen térültünk el itt ezekkel a permafrostos, tehát kiolvadós történetekkel, hogy a napfény, és ugye ez megoldás is egyben arra, hogy mi az, ahogyan védekezni tudunk egy olyan valami ellen, ami látszólag nem működik.
2: Hogy jött ez fel, aki most kapcsolódik be, és ugye semmilyen előismerete nincsen ebből az egész dologból, a klímaváltozás következtében az északi féltekén felolvadó jégtömbök alatt találhatóak vírusok, baktériumok, gombák, amiket vagy ismerünk, vagy nem ismerünk. Ez egy új veszély az emberiség számára, mert itt kutatások is zajlanak, tulajdonképpen már csak azért is, hogy fel tudjuk ellenük venni majd a harcot. Na most itt jön egy orvosi gondolkodásmód, hogy hogyan lehet ám ezek ellen harcolni. Ez világos, hogy az egyik azokkal a dolgokkal, gyógyszerekkel, terápiákkal, ilyen jellegű dolgokkal, de van egy másik olyan jellegű dolog is, amit viszonylag lebecsülnek azok az emberek, akik nem ismerik eléggé önmagukat. Ez pedig nem más, mint az saját immunrendszerünk, és hogyha egy pici tuningot adunk neki, az el fog hangzani majd a műsorban vélhetően egy-két héten belül, vagy mikor? Várhatom.
3: Folyamatosan elhangzik a tuning, te eszed neked. Aljas vagy, mint a
2: fekete fel, kávé. Hogy mennyire nem tiszteljük mi a napfényt.
3: Nem, így van. Mennyire nem tiszteljük egyáltalán a saját szervezetünk képességeit, mennyire elborultunk abba, hogy majd vajon mit kell bevenni, mit ad a világ nekünk arra, hogy megmentsen bennünket. A COVID-járvány erre kitűnő volt, hogy a világ nem ad semmit, vagy amit ad. Hát na, maradjunk annyiban, hogy mindenkinek akkor van igazából a legjobb túlélési esélye, bármi ellen következik, hogyha saját magát egészségesen tartja.
2: Ez logikus, persze.
3: Oké, tehát akkor beszéltünk a mitokondriumok fontosságáról, mert azok bennünk az energiatermelő egységek, emlékszel rá, mint mondtam, mi van akkor, hogyha a lakásodban eltűnik az energia 70%-a, tehát ott elég érdekesen kellene megoldani a mindennapi életet. Na most a szervezetedben ugyanez történik. És akkor nézzük meg, hogy mennyire nagyon fontosak ezek a kis sejtszervecskék, és mennyire múlik rajtuk az egészség. Tehát ha totálisan jól működő immunrendszered van, akkor nem kell aggódni a vírusok, baktériumok, gombák ellen, mert, és ez nagyon lényeges, miért ne aggódj, hát akármi jöhet, igen, csak soha nem volt még olyan kórokozó, ami az emberek 100%-át írtotta ki a Föld nevű bolygón.
2: Ez nagyon jó hír.
3: Akkor sem, amikor egyáltalán nem voltak gyógyszereink. És ott is volt, és ott is voltak, akik meghaltak, voltak, akik meg hordozták a tetemeket, és mégse volt semmi problémájuk. Tehát igazából itt bele kell mélyebben nézni ennek az egész történetnek a hátterébe, hogy okosabbak legyünk. Oké, nézzük a nagy képet. Tehát ott tartottunk, hogy a napsütés egy végtelenül fontos elem az egészség megtartása szempontjából. Miből áll a napsütés? Különböző hullámhosszú fény a napsütés. Van benne, ugye nagyon rövid hullámhoz az egyik véglet, ezek az ultra ibolya. Biztosan hallottam el ezt a kifejezést, UV-nek mondjuk, ugye, mert UVA, UVB, tehát ugye ez az UVB például, azt talán a legrövidebb, és az a barnító, az ami a D-vitamin szintézist is segíti, de ugye a másik vége, ha nézzük ezt a spektrumot, az meg az úgynevezett infravörös. Biztos hallottad már ezt is igazából. Igen. Ez tulajdonképpen már olyan hosszú hullámhoz, hogy azt valójában nem látjuk, hanem inkább érezzük. Tehát hőformájában érzed a testeden. Na, és a két végletnek a hatása nagyon-nagyon eltérő. Az ultravívója ugye az felületesen hat, tehát a bőröd felületén néhány milliméter mélységre jut, D-vitamin termelés és a szép esztétikus bőrszín megjelenéséért felelős, tehát attól barnulsz le. Igen ám, de az infravörös, az mélyen bejut a szervezetedbe, és ott sokkal, de sokkal komolyabb dolgokat művel. Biztosan megnézted már, hogy egy autó, ha melléd áll például, vagy egy kereszteződésre, vagy te a zebrán vagy, és egy autó felhúzott ablakokkal megy benne a zene, mi hallatszik ki belőle?
2: Hát a dum-dum.
3: A dum-dum. Igen, na most mi meg itt tapasztaljuk a Balatonparton, hogyha az egyik, mert a túlparton van egy koncert, akkor a dub-dub az
2: jön.
3: 10 kilométerekre. De nem mondod meg milyen zene, csak a dub-dubot azt hallod. Azért, mert ezek a hosszú hullámhosszú hullámok, ezek mélyebbre terjednek, messzebb jutnak. Tehát ezért jön ki a dub-dub az autóból, és ezért hallod több 10 kilométerre.
2: Mi rádiósok ezt máshogy is megközelítjük. Ugye kétféle hang van. Van a nem irányított hang, ezek a mély hangok, ez a mély hangtartomány. Ebből szokott lenni általában, mondjuk amikor csupasz stúdióba mész be, és nincsen semmiféle hangkorlátozás, akkor ebből szokott lenni később ilyen vízhangszerűség például. Tehát ezt egy ilyen hangelterelőkkel szokták általában korrigálni. A magas hangok irányított hangok, azok viszont, ugye ezeket a cisszegősöket, meg ilyeneket, ezeket csak direkt hallod. Tehát amikor ott állsz a hangfal előtt, és akkor az mondjuk veled szemben van, akkor ez így működik.
3: Így van az emberi szervezetben is, tehát ez egy fizikai képesség. Tehát amikor a nap süt, akkor nagyon sok hosszú hullám, hosszú sugárzás jön belőle. Ez az infravörös. Na most ez mélyen belehatol az emberi szervezetbe, és egyáltalán nem áll meg a bőrfelületnél. Vannak erre mérések. Tehát a nap sugárzásban lévő infravörös tartományú hullámhozva eső sugarak 8 centiméter mélyen mennek bele az emberi szervezetbe.
2: Az komoly.
3: Az már azért tétel. És ez a sugárzás hatással van a sejtjeidben élő mitokondriumra. Ugye? Az energiatermelésére. A mitokondrium az olyan a sejtedben, mint a motor az autóban. Tehát ez működteti a sejtet. Igen, ám csak amikor a motor dolgozik az autódban, mi az, ami úgymond melléktermékként termelődik? Nagyon fontos dolog. Tehát a motor ad energiát, viszi az autódat, de közben hőt is termel, ugye? Tehát melegszik. Tehát az a lényege, hogy vezesd el ezt a hőt, ezért van minden motornak valamilyen hűtése, vízhűtés, léghűtés, olajhűtés, minden. Hűtöd a motort, hogy tartósan tudjon működni, igaz?
2: Tökélete.
3: Tehát nagyon lényeges, hogy a hűtése rendben legyen. Na most ugyanezt kell tenni a mitokondriumokkal is, mert ugyanilyen energiatermelő egységek, és elképesztő mennyiségű, ők nem hőt termelnek, hanem keletkezik oxidatív stressz, tehát reaktív oxigén gyökök keletkeznek, akkor, amikor működik. És ez elhozná a mitokondrium károsodását. Tehát abban a pillanatban, ha ezzel nem foglalkozunk, akkor innentől kezdve a mitokondrium működésénél felszabaduló ilyen káros anyagok tönkre fogják tenni ezeket a kis nanomotorokat. És akkor elégtelen lesz a máj működés, a szív, a vese, cukorbeteg leszel, elhízol, magas vérnyomás, autóim.
2: Tehát akkor demencia. Az ilyen típusú sugárterheléseknél gyakorlatilag vissza kell hűteni őket.
3: Nem csak egyáltalán munka közben, tehát ha ő végzi a munkáját és termeli neked az energiát, akkor is mindig kell neki hűtés, és majd
2: ezért a napsütésnek... Ezért párologtatunk a bőrön keresztül.
3: Nem, mert itt most nem effektív hőről beszélünk, hanem mondom ezek a reaktív gyökökről. És ezeknek a reaktív károsító oxigén gyököknek az eltüntetésében lesz szerepe a napsütésnek. Oké, tehát Ezt eddig senki nem vitatja. Aztán mára kiderült, hogy a mitokondrium meg is termeli a saját hűtését, tehát csinál egy melaton, halottál melatoninról, ugye? Ez a sejten belüli melatonin, és ennek van szerepe ezeknek a sejteknek a hűtésében és az oxidatív stressznek a megoldásában, vagy semlegesítésében, és most a lényeg a bejutó napsütés fokozza a mitokondrium védelmet, többek között a melatonin termelés is nő napsütés hatására, még egyszer mondom, a sejten belül. És nagyon-nagyon fontos, hogy nézzük meg, hogy ugye mindig visszanyúlunk ez a COVID történethez, mert ebből tanulni kell. Tehát az a lényeg, hogy ott voltak ezek a speciális receptorok, amin keresztül bejutott a COVID az emberi sejtekbe, ez az ACE2 vagy ACE2 receptor, és az a lényeg, hogy kiderült, hogy ezek a receptorok a sejtek hűtésében elképesztő fontos szerepet játszottak, és kiderült, hogy na itt akkor azon a rendszeren keresztül támadott a COVID, ami a hűtésben nagyon-nagyon fontos. És a autós példa lesz, de csak sajnos holnap, hogy autók mennek az úton, és hogyan fogjuk tudni ezt betegségekhez kapcsolni, és ki az az autó, aki tovább jut, vagy miért jut tovább. De ez egy nagyon érdekes gondolatkísérlet lesz, és szerintem holnap folytassuk ezt.
2: Jó, tartsanak velünk holnap is. Mindenféleképpen az adásokat visszahallgathatják a csak10perc.hu-n keresztül. Doktor úr, köszönjük, jó pihenést kívánunk neked nála. Szia-szia!
3: Szervusztok!

0: mindig a Veszte Femet hallgatom.
1: Feldobják a napomat.
2: Az autóban is mindig ez szól.
3: Megkapok minden infót a városról.
1: A munka is könnyebben megy veletek.
3: Ti vagytok a kedvencem.
4: Ez a 103.9

0: képlet.
1: Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Változatosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Díszpolgári címet kapott Újhelyi János gyermekorvos. Még mindig sok a szabadtéri tűz, súlyos sérülés szenvedett Tarcsi Róbert. Kis Dániel vagyok. Újhelyi János Nyíregyháza város díszpolgára lett. A rangos elismerést a fiatalok egészségügye és sportegészségügye terén végzett több évtizedes példamutató munkája, valamint a nyíregyházi lakosságért végzett töretlen szolgálata elismeréseként adományozta számára a város közgyűlése az augusztus 20-ai ünnepségen. Számolt be róla a nyíregyházi televízió. Újhelyi János gyermekgyógyász főorvos, sportorvos és a helyi egészségmegőrzés és prevenciót koordináló Mak Marci Nyíregyháza praxis közösség szakmai vezetője. Úgy tartja, hogy az egészség nem csupán orvosi kérdés, hanem szociális társadalmi felelősség is. Különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű családok segítésére és a társadalom perifériájára szorult gyermekek támogatására. Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösség oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Kiemelik azt is, hogy égő csiket senki se dobjon el. Szabolcs-Szatmár-Berekben is több szabadtéri tűz történt. A megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint vasárnap például Nagyecsed külterületén 3 hektáron foltokban égett nádas és tűzeges terület. A tűzoltók csaknem 4 órán keresztül végezték az oltási munkákat. Súlyos sérülés szenvedett a Nyíregyháza kispárda labdarúgó mérkőzésen Tarcsi Róbert, a hazaiak játékosa. Az első félidő közepén Olá Bálint lekönyökölte a 22 éves csatárt, aki végül hordágyon hagyta el a játékteret. A Nyíregyháza honlapja azt írta, a CT vizsgálatok után kiderült, hogy eltört az arccsontja, a sérülés pedig a szemüreg környékén történt. A játékosa több hónapos kihagyás vár. A mérkőzést egyébként a Nyíregyháza nyerte 2-1-re. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

ősszel nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a nagyon szép augusztus 22-i szombati reggelen. Hát itt a hétvége, végre egy kicsit lassíthatunk, meg jó volt most ez a pár nap lassításra. Szerintem nagyon sokan még lehet, hogy alszanak, vagy éppen kortyolják a reggeli kávét, mint ahogy én is. És közben én hozom a jól megérdemelt zenéket itt a 103.9-en, és ahogy elnézem, nagyon jó dalocskákat tárasztam be Jamie Rockwell-jal biztosan. Simply Red is velünk lesz, jön Michael Jackson, Britney Spears a TNT, úgyhogy induljon is ez az óra. Rádiózom velem a következő 6 órában a mikrofon mögött Zentai Edit.

Tömegből nincs hiány, és Jamiroquai dala pedig megadja nekünk ezt a kellő lüktetést. Augusztus 22-én kettő kérdésem van. Hol van az árnyék, és no, most már kellemesnek érezzük ezt az időjárás, de még mindig az a válaszom, hogy így a hosszú hétvége megadja nekünk a nyárnak az utolsó kis lüktetését, léhegését, mert hogy a mai napon úgy tűnik, hogy hát maradnak azért a 30 fokos hőmérsékletek, nem csak ma, hanem a holnapi napon is. Igaz, hogy egy picikét szelidebb lesz most már a helyzet, ez a nagyjából 32 fok, de ez még mindig a melegségnek a határát súrolja. Éjszaka viszont mindannyian érezzük, hogy kellemesen hűlhet a levegő, úgyhogy végre a kis klíma is kap egy kis szabad napot, így még most a reggeli órákban én ebben biztos vagyok. Úgyhogy a szellőztetés, a kellemes kis reggeli kávé, akár a teraszon, vagy éppen az erkélyen is egészségére válhat. A legjobb zenéket pedig hozom, és ha önnek is bármilyen terve van a mai napra, vagy egy jó ötlete, megírhatja nekem. Engem megtalál a Messengeren. Én Zentai Edit vagyok.

0: www.bestfmnyiregyhaza.hu.
1: Nyíregyházáról minden.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Hírek, információk, programok
1: minden nap frissen.
0: www.bestfmnyiregyhaza.hu.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy.

1985-ben alakult, és több mint 50 millió lemezt adott el fennállása alatt. A banda nevét egyszerűen vörös, mert hogy ezt jelenti Hucknall, Manchester United iránti rajongása, és a hajának a színe is inspirálta, milyen egyszerű dolgokból lehet nagyszerű dolgot csinálni. Ez pont olyan, mint egy jó szombati reggeli, és hogyha valaki mondjuk valami nagyon egyszerű, gyors és illatosra vágyik, mert hogy szerintem nagyon fontosak az illatok, hogy az most egy édeskés, mézes illat, vagy éppen egy kolbász illat, el lehet dönteni, hogy ki melyikre voksol. Hát én most az elsőre, mert hogy valahogy egy édesebb, mézes illat van most így a fejemben, amit szívesen megkívánnék és megennék, úgyhogy foglalkozunk is nem sokára egy jó kis recepttel, mert hogy szerintem jöhet egy fahíjas almás palacsinta, amit nagyon egyszerűen fogunk elkészíteni.

Britney Spears így a Best FM-en a legjobb zenék között, amikor és őt is megkínálnám egy fahéjas almás palacsintával, ám bár hogyha valakinek mondjuk külföldről jönnek vendégei, akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi az az étel, amiben lenyűgözi. Specialitás, otthoni, saját, nagy recept alapján készülő finomság, vagy éppen mondjuk egy ilyen tradicionális gulyás levessel szoktuk lenyűgözni őt. Szerintem mindenki nagyon örül annak, amikor helyi gasztronómiát tud megkóstolni, és hogyha nekünk mondjuk egy Nyíregyházában kell gondolkodni, akkor biztos, hogy a töltött káposzta is helyet kapna, ugye? Meg az a speciálisan elkészített ízvilága, ahogyan azt mi készítjük, töltött káposzta, töltött paprika, az is egy nagyon finom étel, ki hogy szereti, mondjuk paradicsomosan, és azt, ahogy anyukám elkészítette most a napokban, hát az mennyei volt, úgyhogy vissza is tapsoltuk őt. Na de reggel még nem erre gondolunk, hanem leginkább jöjjön valami nagyon kis fincsi, egyszerű, gyors és illatos receptajánlat, ami nem lesz más a mai reggelben, mint egy fahéjas almás palacsinta. No, keverjünk össze egy kis lisztet tojással, tejjel, egy csipet sütőporral, reszeljünk bele egy almát, aztán mehet hozzá egy kevés fahéj, mert ez fogja meganni szerintem a pikantériáját. Pár perc a serpenyőben, és már is kész a hétvégi reggeli. Én egy kis mézet, porcukrot is tennék a tetejére, mellé egy bögre kávé vagy tea, és már is sokkal szebben indul majd ez a szombati nap. Jó étvágyat kívánok a reggelihez, jó készülődést, hogyha éppen útra fog kelni mondjuk a piac felé, óvatosan közlekedjünk, ez minden értelemben szabály így a hétvégében. Én pedig közben zenélek, Shaggy előtt még jön a TNT, akivel ébren

Szóra felé jó utat kívánok mindenkinek, és mosolygós hosszú hétvégét. Nagyon sokan azt se tudjuk, milyen nap van, legalábbis én előfordul ilyenkor a nyári szünetben, hogy főleg a szabadságon van valaki, hogy rám kérdez, hogy te milyen nap van ma, jelentem ma egyébként szombat, augusztus 22-e, nem sokára megnézem, hogy kiket is lehet köszönteni, és vissza is tudunk tekinteni egy picit majd a naptárba, hogy kikről maradtunk le véletlenül, vagy kik azok, akik várják még azt, hogy majd egy jó kis bulival köszöntsük őket. Én addig zenélek, és nem sokára 9 óra hírekkel is készül kis Dániel, viszont előtte még hozok olyan dalokat, mint a C-Black is velünk lesz, vagy például a következő Robbie Williams, aki nem csak magában, hanem Laura Pausinivel és Nico Scherzingerrel közösen adta elő a FIFA égi alatt futó hivatalos szerzeményt, ezzel megyünk a folytatásban tovább. Jó reggelt kívánok mindenkinek!

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
0: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Fontos dátumokat közölt a Nyíregyházi Egyetem. A rollerezés szabályaira figyelmeztetnek. Véget értek a munkák a Sugár utcában. Kis Dániel vagyok. Közölte a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb dátumokat a Nyíregyházi Egyetem. Hétfőtől már indul a regisztrációs hét, amely egészen szeptember 4-ig tart. A tájfelvétel nappali tagozaton ugyanebben az időszakban zajlik, a levelezősöknél pedig augusztus 27-e és szeptember 10-e között. Az első éveseknek külön tájékoztató napokat szerveznek a tanévkezdés előtt. A szorgalmi időszak szeptember 7-én kezdődik. A részletek elérhetők az enye.hu oldalon. Fontos a védőfelszerelés használata a rollerezés közben, abban az esetben ugyanis, hogyha esünk, ez megvédhet a komolyabb sérülésektől. Emellett van néhány olyan szabály, amit be kell tartani, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
5: Mindenképpen ajánlott rollerek közlekedés során biztonsági felszerelés, bukós is a használata, de mindemellett a térd és könyökvédő használata is erősen ajánlott a sérülések elkerülésére. Érdekében. Kiemelt figyelemmel kell lenni a látni és látszani elv érvényesülése véget, a világító berendezések meglétére és működő képességére. Ajánlott a rollerre közlekedés alkalmával, főként éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a jó láthatósági ruházat. Tilalmazott minden vezetési képességre hátrányosan ható szer használata. Tilalmazott továbbá menet közben a mobiltelefon használata, a fülhallgató használata, hiszen ezek az eszközök a figyelem elvonására a személyis vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekményt idéznek elő.
4: Elkészült a Nyírszőlősi Sugár utcai csapadékcsatorna építés és az útfejlesztés, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A beruházás az önkormányzat idei tavaszi fejlesztési csomagjának része volt. A projekt keretében összesen csaknem 2000 méter út és több mint 3000 méternyi járda épült vagy újult meg, valamint 585 méter kerékpárút korszerűsödött. A felújított szakaszon három fekvő rendőrt is elhelyeztek, a forgalom lassítása érdekében. Épült egy több mint 200 méteres zárt csapadékcsatorna is. A területet ugyanis korábban a nagyobb esőzések alkalmával elöntötte a víz. A fejlesztés ezt a problémát orvosolja. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig

Dániel, nagyon köszi a híreket. 9 óra után szuper kis dalokkal készültem a Compact Discóval. Velünk lesznek Diárzék. No de hát érkezik a folytatásban az Iri Mafia is, én pedig az útinformációk tekintetében köszönöm azt a hírt, mely szerint ugye teljes szélességében lezárták itt a 36-os főútnak egyik szakaszát városunkban, legalábbis ez még tart, írják nekünk itt a hírekben. Jó utat kívánok mindenkinek, balesetmentes közlekedést és egy szuper szombati napot. Jönnek a legjobbak, ez a Best FM.

Ha már közlekedési információ nem árt tudni egyébként, és nem csak jövet menet veszünk észre mondjuk olyan trafikboxokat, amik vagy működnek, vagy nem, de ott vannak, és mindenképpen szerintem mindenkit lassításra fognak korlátozni. Egyébként Kálmánháza belterületén is tapasztaltam már, hogy ott van az a trafibox kis doboz, úgyhogy bízom benne, hogy ott is, miután lakott terület, tehát nem árt betartani ugye azokat a szabályokat, amik erre vonatkoznak, de mindenképpen lassítani szoktunk, amikor ugye tudjuk, hogy ott van valami, ugyanez a helyzet Újfehértón is, és jelentem, ha már Nyíregyházán autózunk, akkor nem árt tudni, a Móricz Zsigmond utcán is kihelyeztek egy trafiboxot. Itt ez a fixen telepített berendezés, itt a közlekedőket egyébként a nap 24 órájában folyamatosan ellenőrzi, úgyhogy itt kell figyelni, de nem csak itt, hanem mindenhol, mindentől függetlenül is. Nyilván ennek a figyelmeztető táblának is itt az a célja, hogy már az ellenőrzési pont előtt ugye fölhívják az autósok figyelmét a sebességhatároknak a betartására, és nagyon fontos, mi is arra kérjük a járművezetőket, hogy nem csak itt, hanem mindenhol fokozottan tartsák be a közlekedési szabályokat. Azért tart még a nyári szünet, nagyon sok kerékpáros gyermek rollerrel is közlekednek, úgyhogy mindenképpen legyünk egymásra tekintéllyel, legalábbis az utakon mindenképpen. Én addig zenélek, James Blunttal megyünk tovább a folytatásban. Ez a Best

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

Szombat reggelben nagyon sok mindent érzékelünk szerintem, és hiába nincs most már az a 40 fok, de még mindig úgy hát érezhető a meleg olyan szinten, hogy még csütörtökön ugye ismét egy másodfokú hőségriasztás lépett életbe, és bizony augusztus 20-án csütörtökön 0 órától egészen vasárnap éjfélig rendelték mindezt el, és tényleg most már nagyon érzékeljük azt, hogy ez a felmelegedés nem csak az idősebbekre hat, hanem szerintem mindenkire nincs olyan, aki ne lenne már egy picit ilyenkor ingerültebb, feszültebb, és úgy elegünk van most már ebből a melegből, no, de picit azért még várni kell majd az őszi hőmérsékleti értékekre, mert hogy ilyenkor még előfordul az is, hogy szeptemberben érezhető ez a, nem szeretem ezt a jelzőt, hogy vénasszonyok nyara, de még ilyenkor mindig szokott lenni egy ilyen kis utózöngése, ám bár az esti órák sokkal kellemesebbek már, mint voltak ugye a nyár

jó étvágyat a finom szálloda reggeli készítéséhez. Nagyon ügyesek tudunk lenni, amikor csak mondjuk kolbász, szalámi, sajtvégek vannak még otthon a hűtőben, és biztos, hogy van vagy 4-5 tojás. Hát két embernek ez tökéletesen föl lehet turbózni, ha mondjuk egy jó fejhagymát alávágunk, és minden kolbászkát is mondjuk olyan szépen összevágva tálaljuk. Nálunk nagyon sokszor vannak ilyen megmentő reggelik egyébként, amikor nyitom a hűtőt. Hát ez van benne, az van benne, hogy lehet ebből valami jót kihozni, de szerintem nagyon sok háziasszony, az én párommal egyetemben, aki nem háziasszony, de nagyon jól főz és készít, mindenből csodát tud alkotni, egy ilyen reggelivel kápráztatott el engem, és bevallom őszintén, ha reggel ilyen 10 óra előtti magasságban bever az ember egy ilyen dózist, akkor biztos, hogy nem lesz majd csak 1 óra, 2 óra körül éhes. Jó étvágyat kívánok, kinél mi lesz a reggeli, édesebb vagy sós ízekre voksolunk. Aha, el lehet készíteni, közben pedig egy nagyon jó recept ötlettel is elő lehet rukkolni. Nekem már megvan az ötlet a fejben. Egyébként cukkini főzeléket fogok készíteni, nagyon fincsi volt, és nem először készítem el, pontosan azért, mert visszatapsolta a családom. Viszont, ha már étkezés, akkor mindenképpen szezonális finomságoknak a fogyasztására is ösztönzöm a Best FM hallgatókat, mert hogy nagyon kell a vitaminpótlás, nehogy lebetegedjen valaki, főleg ilyenkor így a iskola előtti időszakban. No, erre még nem gondolunk, csak is arra, hogy egy szuper szombati napunk legyen így augusztus 22-én. Én pedig a legjobb zenékkel adom hozzá a lüktetést, Bob Merlivel a folytatásban. Ez a Best FM.

0: Egyedüllét. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled.

óra van augusztus 22-én, pedig a mennyhérteket, mennyusokat és a mérjámokat ünnepeljük névnapjuk alkalmából a Magyar Névnaptárnak itt a megnevezése szerint, de a születésnaposokat sem felejtjük el, és azokat a hírességeket, akik éppen a mai napon láttak napvilágot. Jó nosztalgiázni, ez akár mondjuk még fényképnézés formájában is előfordulhat. Én legalábbis rendszeresen kapok képeket olyan kis párjaimtól, akik mondjuk örömmel kapták meg az esküvői fotójukat, és amikor visszaírtam nekik, hogy hű, nagyon jók lettek a képek, és hogy vagytok, remélem mindenki jól van, akkor minden esetben ezt a választ kapom, hogy megkaptuk a fényképeket, és egész nap ezeket nézegetjük. Hát erre is megvan a lehetőség, akár így hétvégén nosztalgiázni és élvezni ezt az augusztusi napot. Nem sokára 10 óra, jönnek a hírek, én pedig egészen 2-ig a legjobb zenék között maradok itt önnel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Futók lepik el a várost, megyei kupa 11 mérkőzés a nyitókörben. Marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Augusztus utolsó hétvégén ismét a sport, a család és a környezettudatosság kapja a főszerepet Nyíregyházán. Augusztus 29-én 30-án rendezik meg a 6. Vittúr Nyíregyházi Futófesztivált, amely a hobbi futóktól a profi atlétákig mindenkit mozgásba hoz. Mondta a rádiónknak Gyurcsány Gábor, versenyigazgató.
2: Ez egy kétnapos esemény, immár 6. alkalommal, szombaton egy motivációs estel készülünk, ahol a futóélettel kapcsolatos személyek fognak előadni motivációs előadásokat. Ez a cél, hogy mindenki egy kis inspirációt kapjon a másnapi versenyhez, ami egyébként pedig vasárnap reggel indult, tehát akkor rajtolnak el a félmaratonisták, és utána szépen fokozatosan a 10 km, az 5 km és a 2,5 km távnak a futói. Vidámanók koncerttel várjuk a gyerekeket, akik utána fogják itt körbefutni a szűk belvárost egy közel 1 kilométeres távon, és utána egy jótékonysági futamon vehetnek részt azok, akik akár sétálni szeretnének, vagy akár korábban már futottak. Ennek a jótékonysági távnak a bevételéből egy Mozaik Med szűrőnapot fogunk létrehozni.
1: Hamarosan kezdődnek a megyei kupa küzdelmek. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság versenybizottsága kisorsolta a MOL Magyar Kupa selejtezőjének számító 2026-27-es megyei kupa nyitófordulójának párosításait. Összesen 27 egyesület adta bejelentkezését. A nyitófordulóban 11 meccset láthat a közönség. Az augusztus 26-ára kiírt mérkőzéseken ugyanis 22 csapat fog megmérkőzni, míg 5 egyesületet kiemelt a versenybizottság. A párosítások a Labdarúgó Szövetség területi igazgatóságának közösségi oldalán érhető el. A továbbjutás minden esetben egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. A szeptember 16-ára tervezett második körben a továbbjutók mellé már bekapcsolódik a kiemelt 5 sportegyesület is. A Nyíregyházi Állatpark lett Magyarország legkedveltebb állatkertje, írja a nyiregyháza.hu. Erről a közönség szavazatai döntöttek. A sóstúzó a voksok 35%-át szerezte meg. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Nekem még mindig melegem van, nem tudom, hogy jól van-e ez így, de kitart még a meleg, úgy tűnik az egész vakáció alatt élvezhetni fogjuk ezt a 30 fok, vagy éppen feletti hőmérsékletet. Úgyhogy csak egy lenge pólócska, rövid nadrág és még mindig a strandpapucs az, ami nagyon jól fog önnek állni, én hiszem, hogyha megindul. Viszont ha vezetés, mint olyan gondolata a fejében van, és hogy hosszabb útra tervez, akkor mindenképpen zárt, kényelmes cipőben vezetünk, semmiképpen nem strandpapucsban. Ez egy jó intelem. 10 óra után vagyunk, hajrá, jó reggelt! Jönnek a legjobb zenék, ez a Best FM. Been a long time, we shouldn't have left you, without a dope beat.

Között egy kis történelem, na nem is órában, mert erre nagyon még nem vágyunk, hogy visszaüljünk megint csak a 45 percre, kedves középiskolások, és hallgassuk a történelem csodáit. Ám bár aki ennek szerelmese, én biztos vagyok benne, hogy mondjuk otthon is olvas ilyen jellegű könyveket, és ha már olvasás, akkor pont a múltkoriban hallottam, hogy nagyon érdemes önéletrajzi könyveket olvasni, mert rengeteget lehet meríteni bárkinek az életéből. Legyen az pozitív, meg negatív, mert én hiszem egyébként, hogy a negatív és tanulságos, nehéz dolgok teszik azzá az embert, aki majd lesz idővel. No, de hogy mi is történt, és miért mondom mindezt, mert a legendás egyik sci-fi irodalomnak az alakja pontosan mai napon született, 1920-ban, Ray Bradbury, úgy hívják őt. De a zene szerelmesei számára is nagyon fontos dátum, ugyanis 1862-ben ezen a napon született Claude Debussy, a francia zene egyik legnagyobb újítója. És egy komolyabb történelmi esemény, 1910. augusztus 22-én Japán hivatalosan annektálta Koreát, amely ezt követően évtizedeken át japán uralom alatt állt. Szóval augusztus 22-e nem csak egy kellemes nyári szombat, hanem a történelem, az irodalom és a zene világában is tartogat érdekességeket, és ha már zene, akkor jön a Blaha Louisiana, nem ereszt ez a dal itt nálunk, a legjobb zenék között.

0: Szerintem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.

0: 1039 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. Right about now, the funk

0: Best FM. A Best FM ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden.

Ő volt Justin Timberlake, és egy picit előre hozza nekem azokat a régi kis bulis időszakjaimat, amikor mondjuk imádtam azokat a susogós melegítőket, azokat a kis pink neon színeket, amiket viseltünk egykor, és most bizony nagyon úgy tűnik, hogy ez a divat irányzat, a szép új divat irányzat maga az erő, mert hogy hát az Y2K-s kis stílus továbbra is úgy tűnik, hogy erősen visszatér, mert hogy újra divat a 2000-es éveknek a divatja, a régi sztár szettek, a farmerek, a pólók és a kiegészítők inspirálják ugyanis a 2026-os divatot, vagyis amit annak idején lehet, hogy kidobtunk, azt most lehet, hogy újra jó lett volna elővenni a szekrényből, vagy beszerezni, és mondjuk hazamenni még anyáikhoz, ahol lehet, hogy még ott lapul egy-egy kis régi felső pólócska, ami abszolút megállja most a helyét így 2026-ban, és én is ellátogatok mindenféle fesztiválokra, és örömmel szoktam azt látni, hogy teljesen visszatérnek ezek a 90-es évek, 2000-es évek divatjai, és ilyenkor úgy mindig megfogalmazódik bennem, hogy nem tudunk újat mutatni mindig. Tehát az élet egy nagy körforgás, vele együtt a divat is teljes mértékben így alakul. Na hát én nagyon jó divatolást, lenge ruházatot kívánok mindenkire mai napon, mert hogy tényleg még marad ez a

hőmérséklet, amit már vagyunk, vagy nem, de még azért itt ebbe a hosszú hétvégébe benne van a strandolásnak is a lehetősége, és annak is a lehetősége, hogy jól érezzük magunkat, akár a mai este szombat van, úgyhogy lehet tervezgetni a programokat, vagy akár táncolni is lehet, amit meg lehet alapozni nyugodtan éppen otthon. Miért is ne? No, ehhez én hozom a ritmusokat a Desperádótól. Jön a Táncolj!

0: a legjobbat adjuk.
1: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

0: Azért szeretem a Beszkefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyikőtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

Ezt a dalt én végig énekeltem, mert nagyon jó hangulatot generál, teljes mértékben úgy érzem magam, mint hogyha Hollywoodban lennék, ahol egyébként rájöttek arra, amire már szerintem mi is régóta, hogy a szép cipő jó dolog, de azért az se baj, hogyha nem akarjuk mondjuk levágni a lábunkat a nap végére, mert hogy vagyunk sokszor így, hogy csak azért felveszünk egy csini kényelmes cipőt, hogy jól mutassunk benne, pedig utána pedig másnap össze-vissza töri a lábunkat, ott van a helye, a lenyomata, szóval nem biztos, hogy megéri, és csak azért kampányolok egy picit azért, amiért Jennifer Lawrence is, aki egy kényelmes papucsban jelent meg New Yorkban, és nem jó az egyetlen sztár, aki erre esküszik, mert hogy a vörös szőnyegnek is vannak új szabályai, viszont van, aki úgy nyilatkozik, hogy akár cipő nélkül is lehet elegánsan érkezni. Hát, ezt a trendet azért én is könnyebben megjegyeztem, mint bármi mást, úgyhogy le is fogom dobni a cipőmet, majd ha megindulok. Jó utat kívánok mindenkinek, a legjobb zenék között pedig érkezik nem sokára Charlie, velünk lesz még 50 Cent is ebben az órában, aztán 11-kor készülünk a legfrissebb hírekre, Kis Dániellel.

És még mielőtt azt mondanám, Dániel, hogy gyere és mondd a híreket, addig azt látom, hogy a következő óra zenei kínálatában az E17 szerepel a Depeche Mode dalával is. Fogok majd egy picikét azért itt lendületet adni, de Dash-sel is készülök, csak is, hogy minden generáció megtalálja a legjobb zenéjét itt a 103.9 Best FM-en. Szuper szombati napot kívánok mindenkinek, tartson velem még egészen kettőig, én várni

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Díszpolgári címet kapott Újhelyi János gyermekorvos. Még mindig sok a szabadtéri tűz, súlyos sérülés szenvedett Tarcsi Róbert. Kis Dániel vagyok. Újhelyi János Nyíregyháza város díszpolgára lett. A rangos elismerést a fiatalok egészségügye és sportegészségügye terén végzett több évtizedes, példamutató munkája, valamint a nyíregyházi lakosságért végzett töretlen szolgálata elismeréseként adományozta számára a város közgyűlése az augusztus 20-ai ünnepségen. Számolt be róla a nyíregyházi televízió. Újhelyi János gyermekgyógyász főorvos, sportorvos és a helyi egészségmegőrzés és prevenciót koordináló Mak Marci Nyíregyháza praxis közösség szakmai vezetője. Úgy tartja, hogy az egészség nem csupán orvosi kérdés, hanem szociális társadalmi felelősség is. Különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű családok segítésére és a társadalom perifériájára szorult gyermekek támogatására. Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság a közösség oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Kiemelik azt is, hogy égő csikket senki se dobjon el. Szabolcs-Szatmár-Berekben is több szabadtéri tűz történt. A megyei katasztrófa védelem tájékoztatása szerint vasárnap például Nagyecsed külterületén 3 hektáron foltokban égett nádas és tűzeges terület. A tűzoltók csak nem 4 órán keresztül végezték az oltási munkákat. Súlyos sérülés szenvedett a Nyíregyháza Kisvárda labdarúgó mérkőzésen Tarcsi Róbert, a hazaiak játékosa. Az első félidő közepén Olá Bálint lekönyökölte a 22 éves csatárt, aki végül hordágyon hagyta el a játékteret. A Nyíregyháza honlapja azt írta, a CT vizsgálatok után kiderült, hogy eltört az arccsontja, a sérülés pedig a szemüreg környékén történt, a játékosra több hónapos kihagyás vár. A mérkőzést egyébként a Nyíregyháza nyerte 2-1-re. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

este várlak, én pedig most várom a legjobb zenékkel a Best FM hallgatókat. Jön a Nox, jön az E17, jön a Depeche Mode is, mint ahogy ígértem, a Dash dala is, de lehet egy picit tornázni, kiszállni az autóból, fölállni a karosszékből, vagy éppen kicsit hátrébb lépni a konyhapulttól. Kezek a magasban, dőlünk jobbra-balra, mert hogy indulnak a legjobb zenék itt a Besten. Barbra Streisand.

A Mozdulj Nyíregyháza nem hagyott minket pihenni így a hosszú hétvégén sem, ám bár még a mai napon ugye túl vannak már a jógán azok, akik a Bújtosi Város Ligetet meglátogatják. Egyébként imádom én is ezt a parkot, és rengetegen kocognak, sétálnak, kondíznak ott kint, vagy csak éppen leülnek a padra, fiatalok összejönnek, iszogatnak, dumcsiznak, annak is megvan a lehetősége. Itt ami a legfontosabb, hogy tartsuk tiszteletbe, hogy ki az, aki sétál, ki az, aki fut. A rekordtámpáját hagyjuk szabadon, mondjuk a kutyusokat is tudjuk megfelelő helyen sétáltatni, ami a legfontosabb, hogy konfrontálódásmentes legyen mindenkinek a napja. Ez a legfontosabb, és ha már mondtam itt a Mozdulj Nyíregyháza programjait, akkor vannak lehetőségek. Még a holnapi napon, ugyanis reggel 8 órától Nordic Walking foglalkozás az erdei tornapályán. Egyébként a többi foglalkozás, ugye az oktatóknak az egyéb elfoglaltsága miatt elmaradnak, de milyen jó, hogy most már nem levelet visz a postás, hanem ugye a Facebookon és itt-ott mindenféle közösségekbe tudják posztolni ezeket az infókat adott esetben az oktatók is. Na hát én azt tudom posztolni, hogy jönnek a legjobb zenék. Alice DJ, a Hooligans és a Depeche Mode is a folytatásban velünk van.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

utazáshoz nagyon fontos letölteni azokat az applikációkat, amik segítenek minket, és nagyon jó látni, amikor mondjuk 70 pluszos generáció is tökéletesen alkalmazza a közlekedésében. Mondom ezt azért, mert így a hosszú hétvégén azért nagyon sokan időben tervezik az utazásukat, és ez fontos még, hogyha valaki mondjuk Nyíregyházán tölti a szabadságát, de jövő héten már dolgoznia kell, akkor nem árt időben gondolkodni.

valaki lemaradjon, ugye bármiről is. Mondjuk a legjobb zenékről lemaradni nem érdemes, mert hogy nálunk ezek szólnak itt a 103.9 Best FM-en, amikor is nagyon szép szombati napot kívánok mindenkinek, és jó tervezgetést az utazáshoz.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et!

Augusztus utolsó hétvégén ismét a sport, a család és a környezet tudatosság kapja majd a főszerepet, ugyanis augusztus 29-én és 30-án rendezik meg a 6. Vitúr Nyíregyházi Futófesztivált, amely azért a hobbi futóktól a profi atlétákig mindenkit mozgásba fog majd vinni. Hát én is beneveznék, ha itthon lennék, mert hogy bevallom őszintén, jó magam is kocogok, és szerintem ez a klasszikus kis 2,5 kilométer ez, ami egy alap kis táv, az abszolút teljesíthető. Hát a profibak már 10-et is futnak, vagy éppen a leghosszabb táv az nem más, mint a félmaraton, 21,1 kilométer. Hát ez a kihívás, ráadásul nem csak egyéniben, hanem csapatban is teljesíthető, úgyhogy érdemes erre már rákészülni, mert ugye ez egy nagyon jó kis program. Egyébként a rendezvény már a futamok előtt megnyitja majd kapuit. Augusztus 29-én szombaton rendezik meg ugyanis azt a motivációs estet, ahol inspiráló előadások segítenek majd a versenyzőknek a mentális rákészülésben és a sport szeretet elmélyítésében. Hát bevallom őszintén, én is kocogok, és bármerre megyek, most leginkább Balatont szoktam megcélozni így a nyári időszakban, akkor mindig beteszem a futó cuccomat, az az első egyébként, tök érdekes a táskámban, mert hogy nagyon szeretek ott is a Balatonparton kocogni, és büszke is vagyok magamra, mert már ilyen 6-7 kilométereket szoktam kocogni, tehát a párom mondja, hogy ön kis viccesen kotrom a lábaimat, hát mindenkinek megvan ez a mozgás koordinációja, de ami a legfontosabb, hogy az ember tényleg mozogjon, és tök mindegy, hogy most az milyen mozgás, ha neki jól esik, a testének jól esik, akkor pedig hajrá, mert hogy fontos az erőnlét, még így is, amikor ilyen meleg van, úgyhogy bátra ki a szerencse. Jó programtervezést kívánok egyébként, és ajánlom figyelmébe az oldalunkat bestfmnyiregyháza.hu, ahol tudsz szemezgetni, legyen az kiállítás, legyen az éppen a Mozdul Nyíregyháza programja, vagy fesztivál, mert hogy minden program lehetőséget megtalál az oldalunkon.

0: Én nagyon szeretem a Best FM rádiót, mert nagyon jó játékok vannak rajta, és nagyon jó zenéket hallgathatunk rajta egész nap.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

Nagyon szeretem ezeket az illatokat, amiket nagyon sok esetben lehet érezni, ugye kedves lakótársaink, akik mondjuk teljesen képbe vannak azzal, hogy a szomszéd mit rotyogtat az udvaron, az erkélyen, a konyhájában nyitott ablak mellett, mert hogy a beérkező illatokból el lehet dönteni, hogy pörkölt lesz, vagy éppen a húsleves fő már. Jó készülődést kívánok mindenkinek, a déli ebédhez pedig jó étvágyat, a hírek érkezéséhez pedig egy pici figyelmet mindenképpen, mert erre is számít majd Dániel. A következő órákban még maradok, rádiózom velem a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos dátumokat közölt a Nyíregyházi Egyetem. A rollerezés szabályaira figyelmeztetnek. Véget értek a munkák a Sugár utcában. Kis Dániel vagyok. Közölte a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb dátumokat a Nyíregyházi Egyetem. Hétfőtől már indul a regisztrációs hét, amely egészen szeptember 4-ig tart. A tájfelvétel nappali tagozaton ugyanebben az időszakban zajlik, a levelezősöknél pedig augusztus 27-e és szeptember 10-e között. Az elsőéveseknek külön tájékoztató napokat szerveznek a tanévkezdés előtt. A szorgalmi időszak szeptember 7-én kezdődik. A részletek elérhetők az enye.hu oldalon. Fontos a védőfelszerelés használata a rollerezés közben, abban az esetben ugyanis, hogyha esünk, ez megvédhet a komolyabb sérülésektől. Emellett van néhány olyan szabály, amit be kell tartani, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
3: Mindenképpen ajánlott rollerek közlekedés során biztonsági felszerelés, bukós is a használata, de mindemellett a térd és könyökvédő használata is erősen ajánlott a sérülések elkerülése érdekében. Kiemelt figyelemmel kell lenni a látni és látszani elv érvényesülése véget, a világító berendezések meglétére és működő képességére. Ajánlott a rollerrel közlekedés alkalmával, főként éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a jó láthatósági ruházat. Tilalmazott minden vezetési képességre hátrányosan ható szer használata. Tilalmazott továbbá menet közben a mobiltelefon használata, a fülhallgató használata, hiszen ezek az eszközök a figyelem elvonás a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekményt idéznek elő.
2: Elkészült a Nyírszőlősi Sugár utcai csapadékcsatorna építés és az útfejlesztés, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A beruházás az önkormányzat idei tavaszi fejlesztési csomagjának része volt. A projekt keretében összesen csaknem 2000 méter út és több mint 3000 méternyi járda épült vagy újult meg, valamint 585 méter kerékpárút korszerűsödött. A felújított szakaszon 3 fekvő rendőrt is elhelyeztek a forgalom lassítása érdekében. Épült egy több mint 200 méteres zárt csapadékcsatorna is. A területet ugyanis korábban a nagyobb esőzések alkalmával elöntötte a víz. A fejlesztés ezt a problémát orvosolja. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

Lady dalával légzi, és biztos, hogy jön ebben az órában, mint hogy a Della Soul Ring Ring Ring című dalával is lehet majd ringatózni. De az óra Kylie Minogue-gal indul, köszönöm, ha velem rádiózik a következő két órában még, és tudjam, az üzenet jöhet, én Zentai Edit vagyok, megtalál a Messengeren.

szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgass

Nem új a dal, a De La Soul, Ring Ring Ring, ilyen nagyon sok velem egykorú kedves Best FM hallgatónak ismerősen csönket a fülében, akkor, amikor még talán a diszkóban kötetlenül és teljes fiatalságunk hevében tudtunk erre is azért lötyögni. Na, jó dolgok kezdek, lehet nosztalgiázni, akár ilyenkor a hétvégén is elő lehet húzni mondjuk azt a legjobb nyári fiatali emléket, ami ott van élesen a fejünkben, kinek mi lenne, az meg lehet nekem nyugodtan írni. Egyébként nekem ott szerepel az emlékeim között az a nyári diszkó élmény, amikor ilyen 18-19 éves lehettem, és a lépcsőházunkban lakó fiúkkal mentünk le együtt a Balatonra, stoppal, vonattal, ki hogy ért le. Ott sátraztunk a kempingben, és egy diszkóban pontosan ezek a dalok hallatán mindig úgy felelevenednek azok az emlékek, akár szerelmek is, amikor megtörténtek annak idején. Jó dolgok ezek, úgyhogy megvan ennek is a lehetőség, hogy ilyenkor egy picit így nosztalgiázzunk. Na, útinformációim vannak, maradunk Nyíregyházán, korlátozások vannak ugyanis, amiket nem árt tudni, mert hogy megkezdődtek a lezárások ugye a belvárosban, itt az augusztusi nagy rendezvények idejére. Több helyen behajtani tilos táblák vannak, figyelmeztetik a kerékpárosokat a Kossuth tér több pontján, illetve a rollereseket is, és a sétáló utca egyes részeit is kordonokkal lezárták. Erre kell figyelni. Ez egyébként egészen a Térpák Fesztiválig is ki fog tartani, és addig érvényben lesznek ezek a korlátozások. Jó utat kívánok mindenkinek, balesetmentes közlekedést, kerékpárosok tehát, és a rolleresek is. Tartsák figyelembe ezeknek a tábláknak a korlátozását. Lady Gaga jön, aztán Maxi Priest, és Zola is felkészül.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: A kocsiba is ezt szoktam hallgatni, amikor megyek a munkahelyre reggel.
1: Ami nagyon tetszik a Best FM-ben, hogy már a család tart nálunk.
2: Nyíregyháza, kedvenc rádiója.
3: Ez a 103.9 Best FM.

Szombaton ismét zene Sóstónak Rudi Vigadó melletti téren, a Sóstói Piac téren. A mai napon a True Band várja majd az érdeklődőket, akik egyébként ilyen modern gospel rock hangulattal fogják szórakoztatni majd a közönséget. És a mai napon mondjuk kilátogatunk a Sóstóra, akkor találkozhatnak majd azzal a jótékonysági kacsa úsztatással, amit a sóstói csónakázó tónál fognak megtartani a mai napon majd 3 órakor. Egyébként előtte majd a gyerekeket és a családokat is várják mindenféle programokkal. Érdemes tehát mondjuk tendálni a kis délutáni programunkat a Sóstóra. Jó utat, balesetmentes közlekedést, és élvezzék a nyár utolsó napjait még, mert ma még azért rendesen érezteti a napsugár.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: oda hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Ígértem egy nagyon finom főzeléket a mai napra, és nem kell azt mondani rögtön, hogy fúj, mert szerintem isteni finomak. Egy lencse főzelék, egy paradicsomos káposzta főzelék, egy bab főzelék, egy borsó főzelék, egy krumpli főzelék, és szinte mindenből tudunk majdnem, hogy főzeléket készíteni, ami zöldség. Úgyhogy az én választásom is a mai napra egy nagyon finom kapros cukkini főzelékre esett, mert hogy tök könnyen el lehet készíteni, szerintem nagyon finom, és ha mondjuk mellé egy kis egyszerű tükörtojást készítünk is, meg vagyunk egy-egy tál étellel, úgyhogy én úgy készítettem, hogy a zsenge cukkinit lereszeltem egy kis hagymával, egy jó adag friss kaporral megpároltam, azután tejföllel krémesítettem, egy kevés citromlé pedig szépen földobja az egészet, no persze egy kis sót is tettem rá, delikátot és egy pici cukrot is, mert hogy így adta ki így igazán az ízét ennek a finom zsenge cukkininek a főzelék, és egy ropogós tükörtojást készítettem hozzá, de van, aki egy könnyű fasírtra esküszik, és már is kész a hétvégi házias ebéd. Ráadásul ugye gyorsan elkészül, úgyhogy szombaton sem kell az egész délelőtöt a konyhában tölteni. Tehát cukkini, kapor, tejföl, egyszerű, friss és nagyon nyárias. Jó étvágyat hozzá, mára ez volt az ajánlatom.

22-én nem felejtjük el a mai névnaposokat, a mennyhérteket és a Mériámokat is köszönteni. Egyébként a héten a Hubák, az Ilonák, az Istvánok, a Sámuelek is ünnepeltek, holnap jönnek a Bencék, majd a Bertalanok, a Lajosok, a Patríciák, az Ágostonok, a Beatrixek, úgyhogy még az Erikák is így a hónap utolsó napján majd őket is be lehet írni a naptárba, és persze megünnepelni akár a hétvégén is megvan ennek a lehetősége. Szuper programtervezést kívánok mindenkinek, és egy nagyon szép délutánt. Jönnek a hírek mindjárt 1 órakor, ez a Best FM. Milyen volt Monte Carlo?

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Futók lepik el a várost, megyei kupa 11 mérkőzés a nyitókörben. Marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Augusztus utolsó hétvégén ismét a sport, a család és a környezet tudatosság kapja a főszerepet Nyíregyházán. Augusztus 29-én 30-án rendezik meg a 6. Vittúr Nyíregyházi Futófesztivált, amely a hobbi futóktól a profi atlétákig mindenkit mozgásba hoz. Mondta a rádiónknak Gyurcsány Gábor, versenyigazgató.
5: Ez egy kétnapos esemény, immár 6. alkalommal, szombaton egy motivációs estel készülünk, ahol a futóélettel kapcsolatos személyek fognak előadni motivációs előadásokat. Ez a cél, hogy mindenki egy kis inspirációt kapjon a másnapi versenyhez, ami egyébként pedig vasárnap reggel indult, tehát akkor rajtolnak el a félmaratonisták, és utána szépen fokozatosan a 10 km, az 5 km és a 2,5 km távnak a futói. Vidámanók koncerttel várjuk a gyerekeket, akik utána fogják itt körbefutni a szűk belvárost egy közel 1 kilométeres távon, és utána egy jótékonysági futamon vehetnek részt azok, akik akár sétálni szeretnének, vagy akár korábban már futottak. Ennek a jótékonysági távnak a bevételéből egy mozaikmed szűrőnapot fogunk létrehozni.
4: Hamarosan kezdődnek a megyei kupa küzdelmek. Az MLS Szabolcs-Szatmár Berek területi igazgatóság versenybizottsága kisorsolta a MOL Magyar Kupa selejtezőjének számító 2026-27-es megyei kupa nyitófordulójának párosításait. Összesen 27 egyesület adta bejelentkezését. A nyitófordulóban 11 meccset láthat a közönség. Az augusztus 26-ára kiírt mérkőzéseken ugyanis 22 csapat fog megmérkőzni, míg 5 egyesületet kiemelt a versenybizottság. A párosítások a Labdarúgó Szövetség területi igazgatóságának közösségi oldalán érhető el. A továbbjutás minden esetben egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. A szeptember 16-ára tervezett második körben a továbbjutók mellé már bekapcsolódik a kiemelt 5 sportegyesület is. A Nyíregyházi Állatpark lett Magyarország legkedveltebb állatkertje, írja a nyiregyháza.hu. Erről a közönség szavazatai döntöttek. A sóstúzó a voksok 35%-át szerezte meg. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Után kezdjük az űrrel, mert hogy Kínában a rakéta indításokból egyre nagyobb látványosság lett. Ugyanis emberek tömegei utaznak azért, hogy élőben lássanak egy-egy startot, ugyanis az űrkutatás hát lassan nem csak tudomány, hanem egyfajta turista program is lesz. Én jó utazást kívánok mindenkinek zenei fronton, a legjobb zenékkel még ebben az órában. Itt a 103.9 Best FM-en rádiózom velem, én Szent a Jerit vagyok.

Nagyon jó zenék jönnek, Santánával a folytatásban, Pápa Jocival a Kid Rockkal, és jön majd a Tiltott Szerelem is Csenszerelődől. És jönnek azok a programok, amikre lehet készülni. Például a sportkedvelőknek is lesz miért figyelniük a mai napon, ugyanis 17:30-kor pályára lép majd a nyíregyházi Spartacus, amely az MTK Budapest vendége lesz. Programok a belvárosban is nagyon fontos, mert hogy ismét pezseg a város, ugyanis Zavában zajlik a fesztivál. A mai és a holnapi napon is több színházi előadás, koncert és egyéb program várja majd a nyíregyháziakat, és a városba érkezőket. Hát mire lehet itt még majd készülni és tervezni? Például nemzetközi ásvány bőrzére és ékszer bemutatóra a Váci Mihály Kulturális Központban szeptember 5-én és 6-án. Jön a Szakma Fest majd szeptember 10-én, és a Tirpák Fesztivál is szeptember 12-én és 13-án. Jó előre lehet már tervezni, és akár beírni a naptárba, hogy mikor milyen program lehetőségekre számíthatunk városunkban. A legjobb zenék között jön Santana a folytatásban. Oh.

Ők voltak a Kid Rock és az All Summer Long. Itt a Best FM-en a legjobb zenék között, 1:30 mindjárt. És az időjárást, ahogy elnézem, egyértelműen csak azt tudom mondani a mai, a holnapi és még a hétfői napra is, hogy a napsütésé lesz a főszerep, és oké, hogy időnként megjelenik ilyen kisebb felhő, de említésre méltó csapadék még mindig nem várható, és a hőmérsékletek nagyon itt ilyen 31-32-33 fok között fognak alakulni. Hát így kell tervezni, így a nyár utolsó napjaiban még simán élvezni lehet a strandolást és a vakáció kirándulásához. Megfelelő lesz az idő, úgyhogy más nem is tudok mondani az időjárási fronton. Viszont azért óvatosak legyünk, mert itt mindenféle frontok terhelhetik a szervezetünket, de szerintem elsősorban nem is ezek a hideg vagy meleg frontok, hanem a kánikula terheli meg a szervezetünket. Fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák továbbra is előfordulhatnak, és emellett gyakrabban tapasztalhatunk szédülést, rosszul létet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Úgyhogy vigyázzon mindenki magára, és még mindig érvényben van az is, hogy az UV-sugárzás 11 óra és 16 óra között ugyan naposabb tájakon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni a bőrünk megfelelő védelméről. Vigyázzon mindenki magára, a szerelmeinkre is vigyázzunk, mondjuk dalban lehet egy kicsikét rájuk hangolódni. Jön Császár Előd és Lotfi Begi közöse, ez már a Tiltott Szerelem, itt a 103.9-en.

A mai programokhoz én nagyon jó tervezgetést kívánok, ne felejtsék el, hogy a Zene Sóston programja is tart a mai napon, kacsahúztatás is lesz majd a sóstói tón, és akinek van kedve este mondjuk mozizni, akkor érdemes majd a belvárosba fölsétálni a mai este 8-kor. A Valami Amerika első részét fogják majd vetíteni, 6 órakor érkezés, és itt a részvétel ingyenes egyébként, itt amit nem árt vinni magunkkal, plédet, vagy valami kis piknik széket, és megcsodálni majd mondjuk ezt a szabadtéri mozis élményt, erre is lehetőség van városunkban. Én pedig ajánlom figyelmébe az oldalunkat, bestfmnyiregyháza.hu, ahol még a következő programokról is nyugodtan tud tájékozódni. A legjobb zenéket pedig élvezzük, ez a Best FM.

nagyon jó kis szombati motiváló gondolattal búcsúzom, mert nem kell ma mindent megoldanunk. Elég, hogyha teszünk egy apró lépést afelé, amerre menni szeretnénk, ugyanis a kis lépésekből lesznek a nagy változások, mondják nagyon sokan, és én pedig azt mondom, hogy a mai nap is egy új lehetőség lehet bármire, és hogyha ebbe a napba is megtaláljuk azt a jó dolgot, amire már remélhetőleg azért lehet, hogy meg is volt a lehetőség, akkor az már egy szuper kis esti alvást fog mindenkinek eredményezni. Előttünk még a délután, én nagyon jó programválogatást kívánok mindenkinek, bármerre is menjünk, Sóstó felé, belváros felé, mindenki találja meg benne azt, ami hozzá legközelebb áll, föl lehet hívni a barinőket, nehogy valaki unatkozzon otthon, és lehet csatlakoztatni akár a saját programunkhoz. Én nagyon jó terveket kívánok mindenkinek még így a nyárhoz, és a figyelmet pedig nagyon köszönöm. Az elmúlt 6 órában Zántai Editor rádiózott, most pedig jön Dékán István, aki már nagyon készül, a kávét bedobta, igen, bólintott, úgyhogy hajrá István, legyen neked is nagyon szép a délutánod. Holnap pedig reggel érkezem 8 óra és 2 óra között, itt a Besten.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Díszpolgári címet kapott Újhelyi János gyermekorvos. Még mindig sok a szabadtéri tűz, súlyos sérülés szenvedett Tarcsi Róbert. Kis Dániel vagyok. Újhelyi János Nyíregyháza város díszpolgára lett. A rangos elismerést a fiatalok egészségügye és sportegészségügye terén végzett több évtizedes, példamutató munkája, valamint a nyíregyházi lakosságért végzett töretlen szolgálata elismeréseként adományozta számára a város közgyűlése az augusztus 20-ai ünnepségen. Számolt be róla a nyíregyházi televízió. Újhelyi János gyermekgyógyász főorvos, sportorvos és a helyi egészségmegőrzés és prevenciót koordináló Mak Marci Nyíregyháza praxis közösség szakmai vezetője. Úgy tartja, hogy az egészség nem csupán orvosi kérdés, hanem szociális társadalmi felelősség is. Különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű családok segítésére és a társadalom perifériájára szorult gyermekek támogatására. Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság a közösség oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Kiemelik azt is, hogy égő csikket senki se dobjon el. Szabolcs-Szatmár-Berekben is több szabadtéri tűz történt. A megyei katasztrófa védelem tájékoztatása szerint vasárnap például Nagyecsed külterületén 3 hektáron foltokban égett nádas és tűzeges terület. A tűzoltók csak nem 4 órán keresztül végezték az oltási munkákat. Súlyos sérülés szenvedett a Nyíregyháza Kisvárda labdarúgó mérkőzésen Tarcsi Róbert, a hazaiak játékosa. Az első félidő közepén Olá Bálint lekönyökölte a 22 éves csatárt, aki végül hordágyon hagyta el a játékteret. A Nyíregyháza honlapja azt írta, a CT vizsgálatok után kiderült, hogy eltört az arccsontja, a sérülés pedig a szemüreg környékén történt. A játékosra több hónapos kihagyás vár. A mérkőzést egyébként a Nyíregyháza nyerte 2-1-re. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: 2 után járunk 3 perccel, dübörög a szombat délután, a hosszú hétvége utolsó előtti nagy pihenő napja. Ez a Best FM, Dékán István vagyok. Van előttünk ma is 4 óra a délutánban. Már is hozom a legfontosabbakat. Néhány fontos infót a hétfőhöz, és indulunk már.

Ilyenkor mindig bevillan Szolnoki Péter. Bombon énekelt a Viva España, itt a legnagyobbak között Madhouse-zal, pedig folytatjuk a Like a Prayer, az átirat, nem sokára. Előtte friss előrejelzések, nézzük, hogy hogyan alakul a délután. Ma már nem lesz olyan meleg, mint tegnap volt, de továbbra is sárga. Figyelmeztetés van kiadva hőségre. A szél az erős élénknek mutatkozik, nyugat felől egy-két komolyabb lökéssel számolnunk kell nagyjából 14 óráig bezárólag, de egyébként 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Ez ilyen nyugodtabb, a szelet lesz számítva, szóval nyugodtabb, késő nyárias nap. Ebben reménykedhetünk, és hát ide csatolnám a pollen jelentésünket a parlagfű és a csalánfélék közepén szinten, bár a parlagfű folyamatosan erősödik, míg ide ebbe a skálába sorolják. Madhouse a folytatásként, aztán halott pénz idődala, ezekkel folytatjuk.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

0: Balaton parton.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
3: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

Sheryl Crow énekelt, és majd Prince-szel folytatjuk, a parlagfű helyzetéről pedig beszéltünk, aztán itt a pontosítás. Erősödik országosan mindenhol a parlagfű pollen szórás, a pollen koncentrációja, mely még most a közepes tartományba esik, de ahogy már említettem, minden nappal lépünk egy kicsit feljebb. A következő napokban robbanásszerű változásra számítsunk. Így, ha eddig a tüneteink mérsékeltek voltak, és úgy döntöttünk, hogy nem veszünk be gyógyszert, akkor talán pont itt van az ideje, hiszen csak nálunk ilyen a helyzet. Az ország nagyobb részén, a Tiszántúlon már mindenhol magas pollen koncentrációt mérnek a parlagfű tekintetében. Nyertünk egy pár napot, de tényleg ez csak egy pár nap, úgyhogy készüljünk erre. Beszámolót a Best FM oldalán talál, én azért foglalkoznék vele. Hallgatjuk Prince sikerét, Szabi Est is énekel mindjárt.

0: megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hallottuk a Temperature után majd a Forest Street üzenetét, meg Meredith Brooks Beach dalát pörgetem, még a hírek előtt. Előtte nézzük a megváltozóban lévő tömegközlekedési rendszert, mely már hétfőtől aktualizálódik. Így épp itt van az ideje beszélnünk róla, a busz menetrendjét módosítják méghozzá egy felújítás miatt. Augusztus 24-e hétfőtől a munkálatok befejezéséig Nyíregyháza, Korányi Frigyes utcát lezárják a Sóstóhegyi út és a Kemecsei út között. Így terelt úton járnak majd a buszok. Ezzel számon egyébként ott a sóstói részen ez sok helyen ki is van táblázva. Ha autóval jár, biztos észrevette a táblát. Kiegészítések a Best FM oldalán. Az érintett járatok a 7-es, a 14F, valamint a 14-es járatok. Számoljon rá, tájékozódjon. Jöjjenek a dalok, méghozzá a Forest Street énekel, aztán nem sokára hírek Danitól.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Fontos dátumokat közölt a Nyíregyházi Egyetem. A rollerezés szabályaira figyelmeztetnek. Véget értek a munkák a Sugár utcában. Kis Dániel vagyok. Közölte a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb dátumokat a Nyíregyházi Egyetem. Hétfőtől már indul a regisztrációs hét, amely egészen szeptember 4-ig tart. A tájfelvétel nappali tagozaton ugyanebben az időszakban zajlik, a levelezősöknél pedig augusztus 27-e és szeptember 10-e között. Az első éveseknek külön tájékoztató napokat szerveznek a tanévkezdés előtt. A szorgalmi időszak szeptember 7-én kezdődik. A részletek elérhetők az enye.hu oldalon. Fontos a védőfelszerelés használata a rollerezés közben, abban az esetben ugyanis, hogyha esünk, ez megvédhet a komolyabb sérülésektől. Emellett van néhány olyan szabály, amit be kell tartani, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának megbízott vezetője.
2: Mindenképpen ajánlott rollerek közlekedés során biztonsági felszerelés, bukós is a használata, de mindemellett a térd és könyökvédő használata is erősen ajánlott a sérülések elkerülése érdekében. Kiemelt figyelemmel kell lenni a látni és látszani elv érvényesülése véget, a világító berendezések meglétére és működő képességére. Ajánlott a rollerrel közlekedés alkalmával, főként éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a jó láthatósági ruházat. Tilalmazott minden vezetési képességre hátrányosan ható szer használata. Tilalmazott továbbá menet közben a mobiltelefon használata, a fülhallgató használata, hiszen ezek az eszközök a figyelem elvonás a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekményt idéznek elő.
1: Elkészült a Nyírszőlősi Sugár utcai csapadékcsatorna építés és az útfejlesztés, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A beruházás az önkormányzat idei tavaszi fejlesztési csomagjának része volt. A projekt keretében összesen csaknem 2000 méter út és több mint 3000 méternyi járda épült vagy újult meg, valamint 585 méter kerékpárút korszerűsödött. A felújított szakaszon 3 fekvő rendőrt is elhelyeztek a forgalom lassítása érdekében. Épült egy több mint 200 méteres zárt csapadékcsatorna is. A területet ugyanis korábban a nagyobb esőzések alkalmával elöntötte a víz. A fejlesztés ezt a problémát orvosolja. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 3 óra után járunk 3 perccel, továbbra is 30 fok a hőmérőn. A szél az néha erősnek bizonyul nyugat felől, de én azt gondolom készülni talán erre annyira nem kell. Jó idő van, érdemes kimozdulni. Hozom ide a legfontosabbakat. Raül Williams énekel, aztán egyetemi beiratkozás.

Jill után egy kis egyetemi tájékoztató, ahogy említettem, és a legfontosabb időszak most a beiratkozók, a gólyák számára kezdődik a napokban, egészen pontosan a mai naptól. Ugyanis a gólyatábor elindult 22-től a mai naptól egészen 25-ig a Dombrádi Tisza parton. Érdemes összegyűlni, információt cserélni, beszélgetni. A gólyatábor szerintem óriási élmény is. Egy kis ráhangolódás. Regisztrációs hét 24 és 4-e között a Neptunban. Tárgyfelvétel két különböző időpontban, ugye külön a nappali, külön a levelező tagozatod, mely egyébként 24-jel, utóbbi pedig 27-tel indul, és nagyjából két hét van erre mindenkinek. Szóval azért én tájékozódnék, az egyetem oldalán mindent megtalál, a Best FM oldalán villámbeszámolókat olvashat, a gólyainfók így keresse, és már is jönnek a dalok. Egészen pontosan volt pár alkalom, Valmarékkal, meg Usherrel, a Yeah is mindjárt, Ludacrisszel, Lil Johnnal.

Together Again, egészen pontosan Janet Jackson-tól. Milyen jó ez a dal. Egyébként szerintem a legjobb dala. Magna Cum Laude is a holnap reggel, előtt pedig Petkupa. Beszéltünk erről már többször. Az első egyetemi Petkupa győzelem után a srácok most sem pihennek, illetve folytatják a feladatot, mely lényegében önkéntes és lényegében mindannyiunk érdeke. Hát a Petkupát ismerjük már, barkácsolnak valami vízijárgányt PET palackokból, és PET szemetet gyűjtenek a Tisza holtágában. Erről szól lényegében a Petkupa. És hát itt nem ért véget a csapat összefogása, hiszen a győzelem után ők továbbra is lejárnak a Tiszába súpozni, és ami nagyon fontos emellett, nem csak szórakozni, hanem továbbra is folytatják a nemes és mindannyiunk számára fontos feladatot, a szemét gyűjtését a Tiszából. Olvassa a beszámolót, kiegészítve a Best FM oldalán. Holnap reggel Duran Duran Sunrise-a, meg Charlie-ék is mindjárt mindenki valakié.

megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Rácz Gergő féle valami, ezt hallottuk, ezt pörgött itt a szombat délutánban. Jó rádiózást kívánok, ez a Best FM és a Red Hot Chili jön pengetni Under the Bridge. Beszélgessük a NAV levelezéséről, akik újra hát küldenek egy kis beszámolót, méghozzá adóügyek tekintetében. Hogy állunk a befizetnivalókkal? Erről kapunk értesítést mindenkinek, akinek 5000 forinttól több különbözete van a NAV számláján, mármint az ő számolásuk, illetve a befizetett összeg között, akkor ők értesítőt kapnak, legyen ez plusz vagy mínusz az összegeket tekintve. A tartozás, na az a problémásabb. Tájékozódjon, nézze ügyfélkapuján a levelezőt, és ha kell, cselekedjen. Minden info fent a Best FM oldalán. Folytatjuk dalokkal, méghozzá Red Hot Chilivel, a Kelemen kabátban is énekel az úton, Boldizsár dala, aztán nem sokára már Dani a hírekkel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Futók lepik el a várost, megyei kupa 11 mérkőzés a nyitókörben. Marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Augusztus utolsó hétvégén ismét a sport, a család és a környezettudatosság kapja a főszerepet Nyíregyházán. Augusztus 29-én 30-án rendezik meg a 6. Vittúr Nyíregyházi Futófesztivált, amely a hobbi futóktól a profi atlétákig mindenkit mozgásba hoz. Mondta a rádiónknak Gyurcsány Gábor, versenyigazgató.
2: Ez egy kétnapos esemény, immár 6. alkalommal, szombaton egy motivációs estel készülünk, ahol a futóélettel kapcsolatos személyek fognak előadni motivációs előadásokat. Az a cél, hogy mindenki egy kis inspirációt kapjon a másnapi versenyhez, ami egyébként pedig vasárnap reggel indult, tehát akkor rajtolnak el a félmaratonisták, és utána szépen fokozatosan a 10 km, az 5 km és a 2,5 km távnak a futói. Vidámmanók koncerttel várjuk a gyerekeket, akik utána fogják itt körbefutni a szűk belvárost egy közel 1 kilométeres távon, és utána egy jótékonysági futamon vehetnek részt azok, akik akár sétálni szeretnének, vagy akár korábban már futottak. Ennek a jótékonysági távnak a bevételéből egy mozaik med szűrőnapot fogunk létrehozni.
1: Hamarosan kezdődnek a megyei kupa küzdelmek. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság versenybizottsága kisorsolta a MOL Magyar Kupa selejtezőjének számító 2026-27-es megyei kupa nyitófordulójának párosításait. Összesen 27 egyesület adta bejelentkezését. A nyitófordulóban 11 meccset láthat a közönség. Az augusztus 26-ára kiírt mérkőzéseken ugyanis 22 csapat fog megmérkőzni, míg 5 egyesületet kiemelt a versenybizottság. A párosítások a Labdarúgó Szövetség területi igazgatóságának közösségi oldalán érhető el. A továbbjutás minden esetben egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. A szeptember 16-ára tervezett második körben a továbbjutók mellé már bekapcsolódik a kiemelt 5 sportegyesület is. A Nyíregyházi Állatpark lett Magyarország legkedveltebb állatkertje, írja a nyíregyháza.hu. Erről a közönség szavazatai döntöttek. A sóstúzó a voksok 35%-át szerezte meg. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Szép időben néha erősödő nyugatias szél kíséretében 30 fok a hőmérőn, így rádiózzon velem a szombatban. Békán István vagyok, ez a Best FM, Sofielis Backstore-rá kezd, előttünk pedig a sóstói dolgok, egészen pontosan a Szökőkút helyzete.

A Bahamán csapata után előttünk a hír, beszélgessünk a sóstóról, egészen pontosan a zenélő szökőkútról, mely azért megmozgatja nem csak a nyíregyháziakat, hanem a környékünkben élőket, sőt, az ország közepéről meg a másik feléből is látogatnak ide megnézni a szökőkutat, aztán itt megpihenni, sóstózni egyet, vagy jöhet az állatkert is. Szóval ez nagyjából a turisztikai célpont, így pedig fontos a hír, hogy újra teljes gőzzel üzemelhet végre a sóstói zenélő szökőkút, újra színesen, hangosan és persze megszokott ütemrenddel várja az ide látogatókat. Ennek értelmében augusztus 7 péntektől mindkét sóstói szökőkút az eredeti működése szerint naponta 11 és 23 óra között várja a látogatóit. Kiegészítések akár a nyíregyháza.hu-n. Ákos dalát közben hallgatjuk, miközben tájékozódik a kegyetlen szerelem után még Jakarta is. Itt velünk American Dreams mindjárt.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

A Red Bull Pilvaker itt pörgött, én nagyon szerettem ezt a bandát, kár, hogy már nincs a Nem Tudhatom című dal, a Szab és Szabi rappel, nagyon jól összehozták ők egyébként Szakács Gergővel ezt a kis dalocskát. Térfigyelő kamerák, erről beszéljünk, mely továbbra is segíti a közbiztonság fenntartását, a szabálytalanul parkolást, és persze talán egy kicsit mi is nyugodtabban pihenhetünk, aludhatunk. A közleményt megtalálja a nyíregyháza.hu-n. 16 új térfigyelő kamerával bővül Nyíregyháza közterületi kamera rendszere. A szakemberek a jelenlegi üzembe helyezett kamerák mellett olyanokat telepítenek, mely forgalmasabb csomópontokban, frekventált közterületeken kap majd helyet, szerepet. Jelenleg a kamerák a helyükön, azonban még most a bekötéssel, az üzembe helyezéssel dolgoznak. Hát ez lehet egy kis fennakadás egyébként az emelő kosaras autók miatt. Számoljon erre is, és jöjjenek a dalok Tom Novival, ez a

akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zene.

A Disco Club egy lendületes dal a Bell Hello-tól, T-Danny-től, itt az óra végéhez közeledve. Nézzük itt a vérellátó infóját, melyet megtalál akár a Best FM oldalán. A cikk arról szól, hogy ilyenkor a hosszú hétvégén is óriási szükség van a vérkészítményekre, melyek nem eltarthatóak, ez nagyon fontos. Nem igazán lehet tárolni sokáig, csak nagyon szűk keresztmetszetben tárolhatóak ezek, így pedig az utánpótlásra szinte folyamatosan szükség van, ezért a Vörös Kereszt újra felhívja a figyelmünket, illetve kér minket, hogy ilyenkor is menjünk vért adni. Augusztus 22-én országosan 20 vérellátó intézet várja a véradókat, a segíteni vágyókat. Kiegészítéseket olvashat még a Best FM oldalán. Egyébként az év minden napján nagyon várják a segíteni vágyókat. Ezt így azért hozzátenném. Jön a Shine, aztán pedig a Krisztálydala, a Sosem múlik el, utána nem sokára már majd a hírek Danitól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Díszpolgári címet kapott Újhelyi János gyermekorvos. Még mindig sok a szabadtéri tűz. Súlyos sérülés szenvedett Tarcsi Róbert. Kis Dániel vagyok. Újhelyi János Nyíregyháza város díszpolgára lett. A rangos elismerést a fiatalok egészségügye és sportegészségügye terén végzett több évtizedes, példamutató munkája, valamint a nyíregyházi lakosságért végzett töretlen szolgálata elismeréseként adományozta számára a város közgyűlése az augusztus 20-ai ünnepségen. Számolt be róla a nyíregyházi televízió. Újhelyi János gyermekgyógyász főorvos, sportorvos és a helyi egészségmegőrzés és prevenciót koordináló Mak Marci Nyíregyháza praxis közösség szakmai vezetője. Úgy tartja, hogy az egészség nem csupán orvosi kérdés, hanem szociális társadalmi felelősség is. Különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű családok segítésére és a társadalom perifériájára szorult gyermekek támogatására. Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság a közösség oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Kiemelik azt is, hogy égőcsikket senki se dobjon el. Szabolcs-Szatmár-Berekben is több szabadtéri tűz történt. A megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint vasárnap például Nagyecsed külterületén 3 hektáron foltokban égett nádas és tűzeges terület. A tűzoltók csaknem 4 órán keresztül végezték az oltási munkákat. Súlyos sérülés szenvedett a Nyíregyháza kisvárda labdarúgó mérkőzésen Tarcsi Róbert, a hazaiak játékosa. Az első félidő közepén Olá Bálint lekönyökölte a 22 éves csatárt, aki végül hordágyon hagyta el a játékteret. A Nyíregyháza honlapja azt írta, a CT vizsgálatok után kiderült, hogy eltört az arccsontja, a sérülés pedig a szemüreg környékén történt. A játékosra több hónapos kihagyás vár. A mérkőzést egyébként a Nyíregyháza nyerte 2-1-re. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 4 perccel járunk 5 óra után. Justin Timberlake, Máris Indít, Like I Love You a dal, melyet hallgatunk. A Weed Tour futóverseny infója pedig előttünk. Lassan-lassan újra majd megmozdul a város. Ide jönnek kiegészítések, tehát utolsó ránk első harmadában. Best FM. Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: legjobb zenék változatosan.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Dr. Béres.
3: My name is Victor, you can take a picture.

Adtuk a dalt a 90-es évekből, Chris Cross-szal, ez volt Jam. Vittúr futó verseny, ez pedig már sokadik, hatodik alkalommal itt Nyíregyházán. A program fő célja a sport gyakorlása, a közösség kovácsolása. Mindezek mellett a természet védelmére is felhívják a figyelmet. A futófesztiválnak óriási érdeklődése van, nagyon sokan még másik városokból is, másik megyéből is ellátogatnak erre a kis futkározásra, kis test gyakorlásra. Idén augusztus 29-én és 30-án várják az érdeklődőket. Regisztrációhoz kötött majd a verseny, és hát egy 10,5, egy 2,5 kilométeres táv várja a futni vágyokat, mindenki egészítés a nyíregyháza.hu-n. Jön az Iron Mafia, volt egy álmom után, Avril Lavigne Complicated dala is. Jó pihit kívánok! Volt egy

Cloud Number 9, Bryan Adams lendületes dalát hallgattuk. Nézzük a programot. Új életfa program, mely egyébként arról szól, hogy az önkormányzat és a Nyírbévi Nonprofit Kft. Idén is a meghirdetett akcióban egy-egy facsemetét ajándékozza városi szülötteknek, az újszülötteknek, a legkisebbeknek, ahogy fogalmazzák. A kezdeményezést egyébként 2014-ben dr. Adorján Gusztáv indította, és azóta is rendkívül népszerű. Lényegében ültethetünk egy fát, melyet egyébként kapunk, csak a helyszínt, illetve az időpontot fogja megszabni a Nyírbévi és az önkormányzat, mely a srácok, a gyermekek, a szülöttek, az újszülöttek emlékét őrzi magában. Mi csatlakoztunk a programhoz, aztán megyünk majd fát ültetni. Aztán majd néhány év múlva, mondjuk 20, oda fogunk sétálni, és megmutatjuk, hogy na, hát ez akkor is így. Hát lehet ennél szebb gondolat. Keresse a cikket a Best FM oldalán, csatlakozni lehet a programhoz. Az én meglátásom szerint talán az egyik legjobb dolog, mely egy kicsit örök emléket adhat. Lótfi Begi Hurrikánja, ezzel folytatjuk. Aztán majd itt van Beyoncé, aki integet még ez a Hello!

0: is.
1: A legjobb hangulatban
0: a Best FM-mel.
1: A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk.
0: A 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatosan.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Utolsó gondolataim itt a mai napra, Gadzsó dalát követően egészen pontosan friss időjárások, fókuszban a vasárnap. Még inkább visszaesik a hőmérséklet, a reggeli percekben 16 fok, ami talán nem meglepő, de a legmelegebb órákban csak 27 fok alakulhat már. Hát augusztus 20-a után azért már rohamosan csökkenek a nappali csúcsok, ezt érezzük már, a szél az északi, észak-keleti, holnap már azért hűvösebb lesz. Az egész nap gyönyörű, szinte zavartalan napsütés mellett eddig kúszhat fel a hőmérő higanyszála. A jövő hétben még 30 fok környékén lehetünk, a jövő hét péntek 32 fokkal, kecsegtet minket a szombatban, esők, záporok érkezhetnek 29-es csúcsok mellett, és egy ideig még nagyjából másfél hétig a 30 közelében maradunk, 10-e után azonban már ez már csak inkább 25 fokot jelent, míg a reggeli percekben 15 fok környékére csökken a hőmérséklet, ez vár ránk időjárásunk szempontjából. Én azt gondolom, hogy ez 20-a után még nagyon jó. 23-a ez már a kalendárium, Bence Farkas Fülöp, ők ünneplik névnapjukat, jó ünneplést, boldog névnapot kívánok mindenkinek. Indítom tankcsapda dalát, ez a Pesten megjelent Isten, Whitney Houston, Tóth Gabi, ez a trió zárja a sort, nem sokára friss hírek Granitól, és érkezik a Night Shift is, én pedig búcsúzom. Holnap délután újra találkozunk, a vasárnap is a miénk, itt a Besten, Dékán István vagyok, viszont hallásra!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos dátumokat közölt a Nyíregyházi Egyetem. A rollerezés szabályaira figyelmeztetnek. Véget értek a munkák a Sugár utcában. Kis Dániel vagyok. Közölte a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb dátumokat a Nyíregyházi Egyetem. Hétfőtől már indul a regisztrációs hét, amely egészen szeptember 4-ig tart. A tájfelvétel nappali tagozaton ugyanebben az időszakban zajlik, a levelezősöknél pedig augusztus 27-e és szeptember 10-e között. Az első éveseknek külön tájékoztató napokat szerveznek a tanévkezdés előtt. A szorgalmi időszak szeptember 7-én kezdődik. A részletek elérhetők az enye.hu oldalon. Fontos a védőfelszerelés használata a rollerezés közben, abban az esetben ugyanis, hogyha esünk, ez megvédhet a komolyabb sérülésektől. Emellett van néhány olyan szabály, amit be kell tartani, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának megbízott vezetője.
3: Mindenképpen ajánlott rollerek közlekedés során biztonsági felszerelés, bukós is a használata, de mindemellett a térd és könyökvédő használata is erősen ajánlott a sérülések elkerülése érdekében. Kiemelt figyelemmel kell lenni a látni és látszani elv érvényesülése véget, a világító berendezések meglétére és működő képességére. Ajánlott a rollerrel közlekedés alkalmával, főként éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a jó láthatósági ruházat. Tilalmazott minden vezetési képességre hátrányosan ható szer használata. Tilalmazott továbbá menet közben a mobiltelefon használata, a fülhallgató használata, hiszen ezek az eszközök a figyelem elvonás a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekményt idéznek elő.
2: Elkészült a Nyírszőlősi Sugár utcai csapadékcsatorna építés és az útfejlesztés, számolt be róla a nyiregyháza.hu. A beruházás az önkormányzat idei tavaszi fejlesztési csomagjának része volt. A projekt keretében összesen csaknem 2000 méter út és több mint 3000 méternyi járda épült vagy újult meg, valamint 585 méter kerékpárút korszerűsödött. A felújított szakaszon 3 fekvőrendőrt is elhelyeztek a forgalom lassítása érdekében. Épült egy több mint 200 méteres zárt csapadékcsatorna is. A területet ugyanis korábban a nagyobb esőzések alkalmával elöntötte a víz. A fejlesztés ezt a problémát orvosolja. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Futók lepik el a várost, megyei kupa 11 mérkőzés a nyitókörben. Marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Augusztus utolsó hétvégén ismét a sport, a család és a környezettudatosság kapja a főszerepet Nyíregyházán. Augusztus 29-én 30-án rendezik meg a 6. Vittor Nyíregyházi Futófesztivált, amely a hobbi futóktól a profi atlétákig mindenkit mozgásba hoz. Mondta a rádiónknak Gyurcsány Gábor, versenyigazgató.
3: Ez egy kétnapos esemény, immár 6. alkalommal, szombaton egy motivációs estel készülünk, ahol a futóélettel kapcsolatos személyek fognak előadni motivációs előadásokat. Ez a cél, hogy mindenki egy kis inspirációt kapjon a másnapi versenyhez, ami egyébként pedig vasárnap reggel indult, tehát akkor rajtolnak el a félmaratonisták, és utána szépen fokozatosan a 10 km, az 5 km és a 2,5 km távnak a futói. Vidámmanók koncerttel várjuk a gyerekeket, akik utána fogják itt körbefutni a szűk belvárost egy közel 1 kilométeres távon, és utána egy jótékonysági futamon vehetnek részt azok, akik akár sétálni szeretnének, vagy akár korábban már futottak. Ennek a jótékonysági távnak a bevételéből egy Mozaik Med szűrőnapot fogunk létrehozni.
2: Hamarosan kezdődnek a megyei kupa küzdelmek. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság versenybizottsága kisorsolta a MOL Magyar Kupa selejtezőjének számító 2026-27-es megyei kupa nyitófordulójának párosításait. Összesen 27 egyesület adta bejelentkezését. A nyitófordulóban 11 meccset láthat a közönség. Az augusztus 26-ára kiírt mérkőzéseken ugyanis 22 csapat fog megmérkőzni, míg 5 egyesületet kiemelt a versenybizottság. A párosítások a Labdarúgó Szövetség területi igazgatóságának közösségi oldalán érhető el. A továbbjutás minden esetben egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. A szeptember 16-ára tervezett második körben a továbbjutók mellé már bekapcsolódik a kiemelt 5 sportegyesület is. A Nyíregyházi Állatpark lett Magyarország legkedveltebb állatkertje, írja a nyíregyháza.hu. Erről a közönség szavazatai döntöttek. A sóstúzó a voksok 35%-át szerezte meg. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Díszpolgári címet kapott Újhelyi János gyermekorvos. Még mindig sok a szabadtéri tűz, súlyos sérülés szenvedett Tarcsi Róbert. Kis Dániel vagyok. Újhelyi János Nyíregyháza város díszpolgára lett. A rangos elismerést a fiatalok egészségügye és sportegészségügye terén végzett több évtizedes, példamutató munkája, valamint a nyíregyházi lakosságért végzett töretlen szolgálata elismeréseként adományozta számára a város közgyűlése az augusztus 20-ai ünnepségen. Számolt be róla a nyíregyházi televízió. Újhelyi János gyermekgyógyász főorvos, sportorvos és a helyi egészségmegőrzés és prevenciót koordináló Makmarci Nyíregyháza praxis közösség szakmai vezetője. Úgy tartja, hogy az egészség nem csupán orvosi kérdés, hanem szociális társadalmi felelősség is. Különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű családok segítésére és a társadalom perifériájára szorult gyermekek támogatására. Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösség oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Kiemelik azt is, hogy égőcsikket senki se dobjon el. Szabolcs-Szatmár-Berekben is több szabadtéri tűz történt. A megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint vasárnap például Nagyecsed külterületén 3 hektáron foltokban égett nádas és tűzeges terület. A tűzoltók csaknem 4 órán keresztül végezték az oltási munkákat. Súlyos sérülés szenvedett a Nyíregyháza Kisvárda labdarúgó mérkőzésen Tarcsi Róbert, a hazaiak játékosa. Az első félidő közepén Olá Bálint lekönyökölte a 22 éves csatárt, aki végül hordágyon hagyta el a játékteret. A Nyíregyháza honlapja azt írta, a CT vizsgálatok után kiderült, hogy eltört az arccsontja, a sérülés pedig a szemüreg környékén történt. A játékosra több hónapos kihagyás vár. A mérkőzést egyébként a Nyíregyháza nyerte 2-1-re. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: West Coast for life.
1: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
0: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
4: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Dudolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Vegy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM ott van veled.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos dátumokat közölt a Nyíregyházi Egyetem. A rollerezés szabályaira figyelmeztetnek. Véget értek a munkák a Sugár utcában. Kis Dániel vagyok. Közölte a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb dátumokat a Nyíregyházi Egyetem. Hétfőtől már indul a regisztrációs hét, amely egészen szeptember 4-ig tart. A tájfelvétel nappali tagozaton ugyanebben az időszakban zajlik, a levelezősöknél pedig augusztus 27-e és szeptember 10-e között. Az első éveseknek külön tájékoztató napokat szerveznek a tanévkezdés előtt. A szolgalmi időszak szeptember 7-én kezdődik. A részletek elérhetők az enye.hu oldalon. Fontos a védőfelszerelés használata a rollerezés közben, abban az esetben ugyanis, hogyha esünk, ez megvédhet a komolyabb sérülésektől. Emellett van néhány olyan szabály, amit be kell tartani, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
3: Mindenképpen ajánlott rollerek közlekedés során biztonsági felszerelés, bukós is a használata, de mindemellett a térd és könyökvédő használata is erősen ajánlott a sérülések elkerülése érdekében. Kiemelt figyelemmel kell lenni a látni és látszani elv érvényesülése véget, a világító berendezések meglétére és működő képességére. Ajánlott a rollerrel közlekedés alkalmával, főként éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a jó láthatósági ruházat. Tilalmazott minden vezetési képességre hátrányosan ható szer használata. Tilalmazott továbbá menet közben a mobiltelefon használata, a fülhallgató használata, hiszen ezek az eszközök a figyelem elvonásával a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekményt idéznek elő.
2: Elkészült a Nyírszőlősi Sugár utcai csapadékcsatorna építés és az útfejlesztés, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A beruházás az önkormányzat idei tavaszi fejlesztési csomagjának része volt. A projekt keretében összesen csaknem 2000 méter út és több mint 3000 méternyi járda épült vagy újult meg, valamint 585 méter kerékpárút korszerűsödött. A felújított szakaszon 3 fekvőrendőrt is elhelyeztek a forgalom lassítása érdekében. Épült egy több mint 200 méteres zárt csapadékcsatorna is. A területet ugyanis korábban a nagyobb esőzések alkalmával elöntötte a víz. A fejlesztés ezt a problémát orvosolja. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes.
2: Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Futók lepik el a várost, megyei kupa 11 mérkőzés a nyitókörben. Marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok. Augusztus utolsó hétvégén ismét a sport, a család és a környezet tudatosság kapja a főszerepet Nyíregyházán. Augusztus 29-én 30-án rendezik meg a 6. Vittúr Nyíregyházi Futófesztivált, amely a hobbi futóktól a profi atlétákig mindenkit mozgásba hoz. Mondta a rádiónknak Gyurcsány Gábor, versenyigazgató.
3: Ez egy kétnapos esemény, én már 6. alkalommal, szombaton egy motivációs estel készülünk, ahol a futóélettel kapcsolatos személyek fognak előadni motivációs előadásokat. Ez a cél, hogy mindenki egy kis inspirációt kapjon a másnapi versenyhez, ami egyébként pedig vasárnap reggel indul, tehát akkor rajtolnak el a félmaratonisták, és utána szépen fokozatosan a 10 km, az 5 km és a 2,5 km távnak a futói. Vidámanók koncerttel várjuk a gyerekeket, akik utána fogják itt körbefutni a szűk belvárost egy közel 1 kilométeres távon, és utána egy jótékonysági futamon vehetnek részt azok, akik akár sétálni szeretnének, vagy akár korábban már futottak. Ennek a jótékonysági távnak a bevételéből egy mozaikmed szűrőnapot fogunk létrehozni.
2: Hamarosan kezdődnek a megyei kupa küzdelmek. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatóság versenybizottsága kisorsolta a MOL Magyar Kupa selejtezőjének számító 2026-27-es megyei kupa nyitófordulójának párosításait. Összesen 27 egyesület adta bejelentkezését. A nyitófordulóban 11 meccset láthat a közönség. Az augusztus 26-ára kiírt mérkőzéseken ugyanis 22 csapat fog megmérkőzni, míg 5 egyesületet kiemelt a versenybizottság. A párosítások a Labdarúgó Szövetség területi igazgatóságának közösségi oldalán érhető el. A továbbjutás minden esetben egy mérkőzésen dől el. Ha a 90 perc után döntetlen az állás, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. Ha azonos osztályúak az együttesek, akkor 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. A szeptember 16-ára tervezett második körben a továbbjutók mellé már bekapcsolódik a kiemelt 5 sportegyesület is. A Nyíregyházi Állatpark lett Magyarország legkedveltebb állatkertje, írja a nyíregyháza.hu. Erről a közönség szavazatai döntöttek. A sóstúzó a voksok 35%-át szerezte meg. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: nem fog.
1: Mindig változott a zenék vannak, feldobja a napomat.
2: Jaj, imádom egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak, és jó kedv.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazatalálsz. Egyszer majd úgy is hazatalálsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a világ.

Csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: dudolhatod,
1: énekelheted,
2: de a lábaddal is kísérheted
0: a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM. Best FM.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.

0: társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még. Yeah.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlési világomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. Look, if you had one shot, one opportunity.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába mered. A Best FM, ott van veled.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM ott van veled.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.